0: Sét indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepet játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A megyeszék helyett 13 évig vezette. A 2019-es választások előtt kompromittáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
1: Időjárás jelentés.
0: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Lett a csónak, a vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen pihen, majd megveled a fáradt fémbolond vándormadár. Mi mást is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kisdiák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon.

akadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög. Pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot mondtak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz RP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az Egészség hídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek ködfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
2: Ma Balogh Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvivője lesz a vendégünk, aki a vasi katasztrófavédelmi igazgatóság munka összefoglalóját osztja meg a hallgatókkal a múlt hónapot összegezve. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófavédelem szóvivője vendég, aki a múlt hónap műszaki mentéseinek számait és néhány kiemelkedő esetet ismertet elsőként.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Szeptemberben 73 esetben volt szükség műszaki mentésnél tűzoltói segítségre, míg 36 esetben pedig tűzesethez kellett vonulnia a tűzoltóknak. A műszaki mentések közül 3 eseményt hoztam, ebből 2 sajnálatos módon halálos baleset volt. Először egy szeptember 6-ai eseményről szeretnék beszélni, ott egy lakóautó és egy elektromos személyautó ütközött össze, ez pedig a 84-es főúton Bobánál történt. A celldömölki önkormányzati és a celldömölki kráter önkéntes tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége vonult a káreset helyszínére, áramtalanították a járműveket, hőkamerával megvizsgálták az elektromos autó akkumulátorát, melegedést azonban nem tapasztaltak, a tűzoltók továbbá megszüntették a forgalmi akadályt. Emellett 2 sajnálatos baleset is volt a megye közútjain. Az egyik szeptember 7-én a 87-es főúton Gyöngyösfalu térségében történt. Ott egy sódert szállító kamion és egy személyautó ütközött össze. A karambol következtében a kamion az oldalára dőlt, és a rakománya pedig a szántóföldre borult. A személyautó sofőrje pedig az ütközés következtében beszorult az autóroncsba. A szombathelyi hivatásos tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult a kárhelyszínre, akik irányították a műszaki mentést. A személyautó sofőrjét az ajtó lefeszítését követően a mentőkkel közösen emelték ki az autóroncsból. A sofőr a baleset következtében olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Az ütközés következtében a kamion üzemanyag tartálya is megsérült, ezt az egység egy vízsugárral biztosította, valamint megszüntették a tűzoltók a forgalmi akadályt. Aztán a másik ilyen szörnyű baleset az szeptember 25-én délután az M80-as gyorsforgalmi főúton Rönök térségében történt. Ott érintőlegesen összeütközött egy lakóautóval, majd frontálisan a mögötte közlekedő személyautóval egy személygépjármű. A baleset következtében a 2 személyautó sofőrje szorult be az autóroncsokba. A Szentgotthárdi és a körmendi hivatásos tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett történt a műszaki mentés a kárhelyszínen. Az autónak az egyik sofőrét, majd a másik személyautó sofőrjét is a tűzoltók mentették ki. A műszaki mentéshez pedig feszítővágot és kéziszerszámokat használtak. Az egységek továbbá áramtalanították a lakóautót. A baleset következtében mindkét személyautónak a sofőrje a helyszínen életét vesztette.

úton. Itt egy hűtőszerkezet gyulladt ki az üzemcsarnokban. A tűzeset során a csarnok füstelítődött, mintegy 30 hivatásos tűzoltó érkezett a helyszínre Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről, akik itt is a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett helyi szakemberek segítségével először megkeresték a tűz forrását, majd eloltották a lángokat. Az egységek hőkamerával átvizsgálták a padlásteret, a kézi szerszámokkal pedig megbontották a szendvicspanel szerkezetet. Összesen 320 dolgozó hagyta el a gyáregységet az oltás idejére. Egy régebbi oktatási intézményként funkcionáló épületben keletkezett tűz szeptember 19-én délután Kőszegen, a Kelsz Adelfi utcában. Ide a kőszegi önkormányzati tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége vonult, akik az ajtót először befeszítették, így jutottak be az épületbe. Az egységek vízsugárral a tűz továbbterjedését megakadályozták és eloltották a lángokat. Az épületben a tűz keletkezésekor nem tartózkodott senki, az oltást követően a tűzoltók pedig egy nagy teljesítményű ventilátorral szellőztették át a füsteltelítődött épületrészt, valamint azt hőkamerával átvizsgálták. Szeptember 24-én a reggeli órákban történt egy tűzeset Gersekaráton a Béke utcában, itt egy családi háznak a tetőszerkezete gyulladt ki. 5 tűzoltógépjárművel, több mint 20 hivatásos és önkormányzati tűzoltó vonult a helyszínre Körmendről, Szombathelyről, Zalaegerszegről és Vasvárról. Az egységek először a gáz zárták el, majd 5 vízsugárral eloltották a lángokat, amelyek a mintegy 100 négyzetméteres családi ház teljes tetőszerkezetét érintették. Az oltást követően a tűzoltók kéziszerszámokkal megbontották a tetőt, majd egy ventilátorral átszellőztették a lakóházat. A tűz keletkezésekor az épületben egy ember tartózkodott, aki még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta az ingatlant, ő nem sérült meg a tűzben, a tűzeset következtében azonban az ingatlan lakhatatlanná vált.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófavédelem szóvivője a vendég, aki most tűzoltósági tevékenységet érintő jubileumokról szól.
2: Kettő jubileumi eseményünk is volt szeptemberben, az egyik a vasaljai tűzoltókat, a másik pedig a csöngei önkéntes tűzoltókat érintették. A vasaljai tűzoltók a 130 éves jubileumukat, míg a csöngei tűzoltók pedig fennállásuk 145 éves jubileumukat ünnepelték. A előbbi a vasaljai volt, ami szeptember 5-én került megrendezésre. Itt a rendezvény a polgármesteri hivatalnál vette kezdetét, ahonnan az ünneplők közösen a templomba mentek, ott pedig egy ünnepi szentmisén vettek részt. Ezt követően egy megemlékezés következett, ahol azon tűzoltók emléke előtt állítottak tiszteletet a tűzoltók, akik már sajnos nem lehetnek közöttünk. Az ünnepség ezt követően a kultúrházban folytatódott, ahol többek között beszédet mondott Péter Árpád, a település polgármestere, Dénes Károly tűzoltó ezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, és Kovács András, a Megyei Tűzoltó Szövetségnek az elnöke. Az egyesület történetéről pedig Gombásné Jut Magdolna helytörténésztől hallhattak a résztvevők. Ezt követően elismerések átadására került sor, valamint nem maradhatott ki most sem az egyesület zászlajára való szallagkötés sem. Csöngén pedig szeptember 12-én tartották az önkéntes tűzoltók a jubileumi ünnepségüket. Ez egy szüreti mulatság keretében került megrendezésre a településen. Itt is képviseltette magát az igazgatóság is és a megyei vezetőség is. Gönc Szabolcs tűzoltó ezredes tűzoltósági főfelügyelő vett részt az igazgatóság részéről, a sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokságot pedig Tóth András Géza tűzoltó főhadnagy megbízott parancsnok helyettes képviselte. Ők köszöntő beszédeket hallhattak az ünnepségen résztvevők, majd itt is elismerések átadására került sor. Gönc Szabolcs beszédében többek között megköszönte az egyesületnek az áldozatos munkáját, valamint kiemelte a nyári szabadtéri tüzeknél való közreműködésüket. Kovács András is ott volt az ünnepségen, aki pedig szintén köszönetét fejezte ki a tűzoltóknak az elmúlt több mint egy évszázados munkájukért, amit a térség tűzvédelme érdekében tesznek a mindennapokban. Ezt követően itt is elismerések átadására került sor, majd egy nagyon pozitív dolgot is lehet itt elmondani, ugyanis az egyesület a jeles alkalommal egy új szivattyút is birtokba vehetett, ami a jövőben majd segíteni fogja az ő feladatukat, valamint azt, hogy a hivatásos tűzoltóknak is támogassák a munkájukat. Ezt viharkároknál történő beavatkozásoknál fogják tudni majd használni.

0: Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője vendég, aki most a 10-20-30 éves szolgálati időt betöltött bajtársaikat sorolja, akiket el is ismertek az évforduló alkalmából a Vasi igazgatóságon.
1: Nagyon büszkék vagyunk azokra a tűzoltó bajtársainkra, akik már 30-20 vagy akár 10 éve is szolgálják a szervezetünket. Őket köszönhettük egy igazgatói értekezletet megelőzően szeptember 8-án. Ők pedig, akik voltak 30 éves szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért vehetett át elismerést Kovács Imre tűzoltó ezredes az igazgatóság nyugdíj előtti rendelkezési állományába helyezett tagja, Németh János tűzoltó zászlós, a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különleges szerkezelője, Pajor László tűzoltó ezredes, az igazgatóság nyugdíj előtti rendelkezési állományába helyezett tagja, valamint Hajnal József tűzoltó főtől zászlós, a Körmendi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különleges szerkezelője, illetve Lendvai Gábor József tűzoltó alezredes, a Vármegyei Főügyeleti Osztály ügyeletvezetője, és Gömböt Zoltán tűzoltó alezredes, az igazgatóság nyugdíj előtti rendelkezés állományba helyezett tagja. 20 évi szolgálat után ismertük el Szabó Attila tűzoltó alezredes a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelőjének munkáját, valamint Horváth Szabolcs tűzoltó törzszászlós, a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különleges szerkezelőjét, és Fülöp László tűzoltó főtörzsőrmestert, a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját, illetve Keresztes László tűzoltó zászlóst, a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különleges szerkezelőjét. Míg 10 év utáni szolgálati elismerést vehetett át Babos Bence tűzoltó hadnagy a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományából, a Vasvár megyei kormányhivatal állományába vezényelt tagja, és Kőszegfalvi Péter tűzoltó törzsőrmester, a műszaki osztálynak a gépjárművezetője. És ahogy már elmondtuk, 50. születésnapjukat ünneplő kollégákat is köszönthettünk, ők pedig Jó Péter tűzoltó főtörzsőrmester, a Körmendi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Szent Gotthárdi Katasztrófavédelmi Őrs beosztott tűzoltója volt, Sibinger Tamás tűzoltó főtörzsőrmester, a Körmendi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Szent Gotthárdi Katasztrófavédelmi Őrs beosztott tűzoltója, és Halász Róbert László tűzoltó zászlós, a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különleges szerkezelőjei is. Őket dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok igazgató úr köszöntötte, megköszönte a munkájukat, átadta részükre az elismerést, valamint megköszönte a családjaiknak a háttértámogatást is. Mi ezúton is szeretnénk gratulálni nekik az elismeréshez.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvivője vendég, aki szeptemberi minősítő gyakorlatokról beszél most.
2: Szák, Kőszegdoroszló, Kőszegpagy, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Nemes Csó és Puszta Csó voltak azok a települések, ahol az önkéntes települési mentőcsoportok újra bizonyíthattak és tanúsíthatták felkészültségüket, tették mindezt szeptember 12-én egy összevont gyakorlat keretében. Ugye ők a kőszegi járás területén elhelyezkedő települések, amelyek mind a Gyöngyös és a Sorok Perintnek a vízgyűjtőjén találhatóak. Ezért is fontos az, hogy felkészüljenek olyan eseményekre, amikor akár a vízgyűjtőn a tavaszi, nyári, valamint a késő őszi heves esőzések következtében villámárvizek alakulhatnak ki, és ezen településeken már korábban alakultak ezek a települési mentőcsoportok, akik segíthetik a tűzoltó egységeknek a munkáját. Akár tájékozódás szempontjából ők fontos szerepet töltenek be az ilyen káresemények alkalmával, és most is egy gyakorlaton kellett bizonyítaniuk, ami egy feltételezett káresemény kezelésére épült, ez pedig nem más volt, hogy az esőzések következtében helyi vízkárok alakultak ki a településeken, és a lukácsházi település polgármestere pedig elrendelte a település környezetében lévő mentőcsoportoknak az aktiválását. Itt több feladata volt a mentőcsoportoknak, többek között a Tanács utcában lévő híd alatti rézsű és áteresz kellett kitisztítaniuk, a vihar következtében veszélyesen megdőlt fákat kellett eltávolítaniuk, valamint a homokzsákokkal kellett bevédeni a települést. Műszaki mentési feladatok mellett tűzoltási feladataik is voltak, ilyen volt a gépállomás utcai objektum területén felhalmozott száraz nyesedék, fa, kerti hulladék tüzének az eloltása, valamint a szomszédos lakóházakból, ugye az embereknek a kitelepítése, őket pedig egy befogadó helyen kellett befogadni, és elsősegély nyújtási ismereteiket is bizonyítaniuk kellett a beavatkozásuk alkalmával. Mindannyian az összes települési mentőcsoport ismét bizonyította felkészülését, és ők újabb évekre szerezték meg ezáltal minősítésüket, úgyhogy biztonságban vannak, mondhatom, ezek a települések, ugyanis egy felkészült csoport van, akik a bajóráiban tudják a helyi lakosságot segíteni.

0: time.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófavédelem szóvivője vendég, aki a legerősebb tűzoltó verseny Büki eredményeiről számol be.
2: Mintegy 100 mindenre elszánt hivatásos, önkormányzati létesítmény és önkéntes tűzoltó mérte össze erejét, kitartását, bátorságát. Szeptember 18-án az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi tűzoltó versenyen, amit Bükkfürdőn rendeztek meg, és mondhatni most is egy nagyon jó hangulatú verseny volt, nagyon szép idő volt, és minden adott volt ahhoz, hogy már csak megmutassák ezek a tűzoltók, hogy mire képesek, és hát most is bizonyítottak, nem csak férfiak, hanem hölgyek is rajthoz álltak, ők 9-en voltak. 8. alkalommal már büszkén mondhatjuk, hogy tapasztalatunk van ennek a rendezvénynek a megszervezésében, és nagyon örültünk neki, hogy ilyen sokan jelentkeztek idén is, voltak külföldi indulóink is, több országból, Szlovákiából, Horvátországból, Csehországból és Ausztriából is volt nevezőnk a megmérettetésen. Mindenkinek egyetlen célja volt, hogy végig csinálja az egyáltalán nem könnyű és fizikai megpróbáltatásokkal övezett pályát. Az idei évben is komoly feladatok álltak a versenyzők előtt. Többek között teljesíteniük kellett egy olyan pályát, ahol 19 kg súlyú tömlőket kellett felhúzniuk a toronyba, ezt követően légzőkészülékben, teljes védőfelszerelésben kellett lefutniuk az emelvényről, kalapácsolniuk kellett majd tömlővel célba lőni, és aztán egy 80 kg súlyú bábut is be kellett húzni a célba. Mindezt, ahogy mondtam, időre kellett teljesíteniük, és nagyon ügyesek voltak, Vas megyei indulókat is köszönhettünk, nem csak hivatásos, hanem önkéntes tűzoltókat is az indulók között. Egyébként a Vas megyei indulók közül Szabó Balázs, a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szolgálatparancsnoka bizonyult a legjobbnak. A verseny egyébként abszolút győztese pedig egy kaposvári tűzoltó lett, ifjabb Bodó László, a Kötél Egyesület tagja, aki már a tavalyi évben is elnyerte a vándorserleget, így maradhatott az idei évben is nála. Bízunk benne, hogy a jövő évben is mi szervezhetjük majd meg ezt a nem akármilyen próbatételt. Ezzel kapcsolatban majd a későbbiek folyamán fogunk beszámolni.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balog Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvivője vendég, aki az előttünk álló fűtési szezonra ad nekünk jó tanácsokat.
2: Készítettem egy számadást azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt év fűtési időszakában és azt megelőzően is mennyi káreseményhez kellett vonulni a tűzoltó egységeknek. 2024. október 15-e és 2025. április 15-e közötti időszakban 58 alkalommal riasztották otthon jellegű tűzesetekhez a Vas megyei tűzoltókat. Ezek során összesen 2 ember sérült meg, 2 ember életét pedig már nem lehetett megmenteni, 6 épület vált lakhatatlanná. 2025. október 15-e és 2026. április 15-e között, tehát a tavalyi fűtési időszakban, ezzel szemben 69 alkalommal kellett otthon jellegű tűzesethez vonulni, 3 ember sérült meg, és 1 ember életét nem lehetett megmenteni. Itt 4 tűzeset következtében épületek váltak lakhatatlanná. És aztán ebben az időszakban mindig figyelni kell a kéménytűzeket is. A 2024-2025-ös év fűtési időszakában 16 kéménytűzhöz, míg a tavalyi fűtési időszakban 30 esetben kellett kéménytűzhöz vonulnia a tűzoltó egységeknek. A legutóbbi halálos kimenetelű tűzesetünk az 2025. november 24-én történt, Sárváron a Vöröskavicsos utcában. Ezért is fontos az, hogy hangsúlyozzam, hogy mielőtt komolyabb hidegek bekövetkeznek, azelőtt fontos, hogy otthonunkban egy próbafűtést végezzünk, ennek során pedig kiderülnek az esetleges hibák és azok, amik fűtés megkezdése előtt tudjuk majd orvosolni. A fűtőeszközünket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer tanácsos szakemberrel ellenőriztetni. Ezek hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések, és a meghibásodásukból lakástűz, vagy akár szénmonoxid mérgezés is lehet. A fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, aki társas házban él, annak nincs külön feladata, oda automatikusan érkeznek a kéményseprők, azonban azok, akik családi házban élnek, ott időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. Mivel ilyenkor ősszel a szokásosnál többen hívnak kéményseprőt, a nagyobb leterheltség, így elképzelhető, hogy azoknak, akik most fognak időpontot foglalni, azoknak egy kicsit várniuk kell, ezért mondjuk el mindig, hogy nem csak ilyenkor ősszel vagy tél elején kell élni az ingyenes kéményseprős lehetőségével, hanem akár egész évben. Ahol évek óta nem járt kéményseprő, ott fontos az, hogy az első beüzemelés megkezdése előtt mindenképpen javasolt szakembert hívni, és aki nem tudja, hogy ilyenkor hova is kell fordulni, annak elmondjuk azt, hogy a Vas megyei ügyfélszolgálati iroda az a Szombathelyi Bem József utca 9/B szám alatt érhető el. Itt a kéményseprésel kapcsolatban intézkedő ügyfeleket hétfőnként reggel 8-tól este 8-ig, a további munkanapokon pedig reggel 8 és délután 2 óra között várják. Telefonon a 1818-as telefonszámon a 9.1-es menüpontot választva lehet a kéményseprésel kapcsolatos ügyeket intézni, míg interneten pedig a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon tudnak tájékozódni.
3: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarokat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

0: Balogh Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófa védelem szóvivője vendég, aki az előttünk álló fűtési szezonra ad nekünk jó tanácsokat.
1: A fával fűtést is át kell beszélnünk. A jó tűzifának azt mondjuk, hogy 20% alatt van a nedvesség tartalma, a frissen kivágott fa ezzel ellentétben 40-50% a nedvesség tartalom, ezért mondjuk azt, hogy frissen kivágott tűzifával nem ajánljuk, hogy befűtsenek, ugyanis a nedves fa az alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, ami lerakódik a kéményben, és aztán ez okozza majd a kéménytüzet. A legrosszabb megoldás az, hogyha valaki szeméttel, olajos rongyal vagy műanyag gumiabroncsal fűt, a tüzelőt a fűtőeszköztől távol érdemes tárolni, nehogy a kipattanó szikra meggyújtsa a környezetben lévő éghető anyagokat. Évekre visszatérően kimutatható az egyébként, hogy azoknál a tűzeseteknél, ahol volt füstérzékelő, sem sérülés, sem pedig haláleset nem volt. Tanácsos a konyhába, a hálóba, nappaliba füstérzékelőt elhelyezni, de erről már nagyon sokat beszéltünk. És van egy nagyon fontos téma még, ami nem csak télen, de nyáron is ugyanúgy probléma, ez pedig ugye a szénmonoxid mérgezés, valamint a szénmonoxidos esetek. A fűtési szezonban gyakran riasztják a tűzoltókat ilyen esetekhez is. 2024. október 15 és 2025. április 15-ig terjedő időszakban 11 alkalommal vonultak a Vas megyei tűzoltók szénmonoxid miatt. Ezek során 2 ember sérült meg, míg 2025. október 15 és 2026. április 15-e között 10 szénmonoxid adta esemény volt a megyében. Ezek során nem sérült meg senki, és szerencse életét sem vesztette senki ilyen jellegű események során. A szénmonoxid ott keletkezik, ahol zárt térben nyílt lángég és nem megfelelő a szellőzés. Tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál keletkezhet szénmonoxid. Nem megfelelő szellőzés esetén a fával vagy szénnel fűtők, épp úgy veszélyben vagyunk. Ha elérhető a fűtőeszköz égéstere, akkor gondoskodni kell az állandó és automatikus szellőzésről, ami azt jelenti, hogy nem elég még a kinyitni az ablakot, a nyílászárokba légbevezetőt kell szerelni. Ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes nyílt lánggal működő eszköztől egy 1,5 méterre felmagasságba szénmonoxid érzékelőt helyezni. Ennek a bevált listája pedig a katasztrófavédelem honlapján elérhető. A szénmonoxid érzékelők tehát csak akkor tudják betölteni a funkciójukat, ha megbízható típust vásárolunk, és ezt a gyártó előírásainak megfelelő helyre és megfelelő módon telepítjük.

0: Ennyi volt Körmendi Panoráma műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Minden korosztálynak jut támogatás a jövő évi költségvetésben. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomolyfelhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a Varsói Biztonságpolitikai Konferencián, melyre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepet játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A megyeszék helyett 13 évig vezette. A 2019-es választások előtt kompromittáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot mondtak ki a forgalomból. Napos, gomoly, felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz LP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmún árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kékfénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek ködfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: ولی چنگ شم لد بنام که تو وفیلت senki.
1: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 2-szer 60 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Tudom, hogy hallasz,

öcsém, pampérap, ezen a nyáron van érap. Aki velem van, az marad, aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát. Most mérjük a sorsunk fintorát, hogy kibonthassuk a vitorlát. A régi szép idők most vannak, ezek a képek nem halnak, ezek a barátok nem hagynak, a negatív vibe-ok nem adnak. És ha nem pöröksz fel, majd eltövid egy fesztipét, feltöltelek én egyből, hogy pofon vág a reggel, mint Will Smith a futráknál, majd meghív.

0: Hazai turné. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még várni kell a körmendi közvilágítás korszerűsítésére. Gomba kavalkád a szombathelyi vásárcsarnokban. Csomót találtak a pápa tüdejében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra sem született végleges döntés a körmendi közvilágítás korszerűsítéséről. A képviselőtestület legutóbbi ülésén ismét megkezdte a tárgyalást, végül azonban levették azt a napirendről. Dr. Szabó Barna polgármester szerint fontos lenne, hogy minél hamarabb elinduljon a beruházás, amely már hosszabb ideje visszatérő téma.
2: Abba egyetértett a testület már régen, hogy ha a pályázatot nem írtak ki már évek óta, akkor vegyünk föl hitelt rá, és annak a törlesztését osztuk be. Azért meri bevállalni az önkormányzat az esetleges ilyen hitelt egyébként, mert törlesztés energiatakarékos izzogon keresztül a energiaszámlán meg is spóroljuk. Felelősségteljesen bele tudunk menni egy ilyen hitelfelvételbe, és van egy megtervezett rekonstrukciónk, képviselőtestület fele inkább visszalépett ettől. Most viszont szembesültünk vele, hogy igen, minőségben hátrább lépünk, tudunk pénzt spórolni, de újra meg kell terveztetni, aminek komoly költsége van, havi szinten 1 millió forintot spórolnánk azzal, hogyha már újak lennének. Úgyhogy én annak örültem volna, hogyha már most ezek a újak világítanak. Most viszont még várunk egy kicsit, bízom benne, hogy rövidesen konszenzus születik a testület minden tagja között, és akkor mi hamarabb el tud indulni ez a beruházás is.
1: Összegezte szeptemberi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak, nyilatkozta Balog Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvivője egy kiemelt esetet ismertetett is.
3: Szeptemberben 73 esetben volt szükség műszaki mentésnél tűzoltói segítségre, míg 36 esetben pedig tűzesethez kellett vonulnia a tűzoltóknak. Tűzesetek közül pedig az egyik az szeptember 7 én reggel a Sárvári Baronfi feldolgozó üzem csarnokában történt a Rábasonéni úton. Itt egy hűtőszerkezet gyulladt ki az üzemcsarnokban. A tűzeset során a csarnok füsteltelítődött, mintegy 30 hivatásos tűzoltó érkezett a helyszínre Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről, akik helyi szakemberek segítségével megkeresték a tűz forrását, majd eloltották a lángokat. Összesen 320 dolgozó hagyta el a gyáregységet az oltás idejére.
1: A száraz ősz ellenére több mint 140 gombafajt sikerült összegyűjteni a szerdai szombathelyi gomba bemutatóra. A vásárcsarnok szakemberei a Dunántúl számos pontját bejárták, hogy minél változatosabb legyen a kínálat. A látogatók holnap délelőtt az ehető és mérgező fajok közti különbséget is megismerhetik, a gyerekeket pedig játékos feladatok és több faragás várja, tudtuk meg Polákovics Marietta igazgatótól.
4: Schindler itt a gomba szakellenőrünk évközben és többször is különböző tematikával tart előadást, hogy ezzel is edukálja a szombathelyi lakosokat a gombák világában. Igény van rá mindenképpen, azért is kezdtük ezt tervezni, illetve láttuk azt, hogy mennyire nem rendelkeznek bizonyos információkkal az emberek, hogy hogyan hozzák be a gombát, hogyan gyűjtik, vagy mik a legalapvetőbb hibák, amiket elkövetnek, és ezért is gondoltuk, hogy nagyon hasznosak lehetnek ezek az információk.
1: A találkozás a gombákkal bemutatót szerdán reggel 8 és 11 óra között tartják a szombathelyi vásárcsarnokban. Rendőrök, erdészek és vadászok együttműködésének köszönhetően találták meg sértetlenül azt a 92 éves nőt, aki gombaszedés közben tévedt el Apát István falva melletti erdőben, tájékoztatott a rendőrség. Az idős nő egyedül indult gombát szedni, de nem tért vissza a szállásra. A körzeti megbízott telefonon tartotta vele a kapcsolatot, miközben szirénázva járta a környéket. A vadásztársaság, a természetvédelmi őrszolgálat és az erdészet is bekapcsolódott a keresésbe, végül épségben megtalálták a nőt. A Hit nemzetmegtartó szerepéről és a Szombathelyi Egyházmegye történetéről tartott előadás dr. Széke János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Körmenden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására. Hangsúlyozta, a jövő építéséhez a hit mellett összefogásra és a széthúzás meghaladására is szükség van. Az információs manipuláció elleni fellépés, valamint az EU bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek az Európai Unió külügyminisztereinek luxemburgi tanácsülésén, amelyre elutazott Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője is. A külügyminiszter Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárgyalások első témája, miként tud Európa hatékonyabban fellépni a rosszindulatú, összehangolt információs manipulációval és a külső hibrid fenyegetésekkel szemben. A 2027-es évásvány a cím jelöltjeit is megismerheti a közönség a Lelkes Ásványbörzén, amelyet október 17-18-án tartanak Budapesten a Momsportban. A rendezvényen 120 kiállító mutatja be kínálatát, több mint 2000 négyzetméteren, ahol ásványok, ékszerek, drágakövek és fosszíliák között válogathatnak az érdeklődők. A látogatók szakmai bemutatókon, interaktív programokon és előadásokon vehetnek részt, miközben különleges ásványokat, ősmaradványokat és kézműves termékeket ismerhetnek meg. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó a pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségi problémái, aktív életmódot folytat és rendszeresen úszik, teniszezik.
0: Sporthírek.
1: A Körmendi FC a VVS-e ellen 2-1-es győzelmet aratott a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában idegenben. A Tuti Textil Körmend VVS-e a Nádast KSE vendége volt a Vas megyei másodosztályú bajnokság vasárnapi fordulójában. A Körmend 4-1-re kapott ki a vendéglátóitól.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szele több felé élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Nem várható fronthatás, szelesebb régiókban fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet, valamint a szél hatására csökkenhet a hőérzetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. I keep loving you, way past 65. We made a language for us two, we don't need to describe.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Jól vették az iskolaváltás akadályait a gersekaráti diákok. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a rázsósok. Meghalt a férfi, aki bement a tigrisek területére egy vadas parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Beilleszkedtek új közösségeikbe a gersekarátról Körmendre érkezett diákok. A tagiskola megszűnése után 35 tanuló kezdte meg a tanévet a Boldogpatyai László Katolikus Általános Iskolában. Számukra iskolabuszt is indítottak, a nyolcadikosokat pedig együtt tartották, tudtuk meg Kiskós Kittitől, a Körmendi Oktatási Intézmény igazgatójától.
2: Úgy gondoltuk, hogy miután ők már 8 éve együtt alkotnak egy közösséget, illetve az osztályfőnökük is az iskola dolgozója lett, így ők külön osztályban vannak, azt gondolom, hogy ez őnekik egy nagyon szerencsés, a többiek pedig beintegrálódtak. 2, 4, 6, 5 a már meglévő osztályainkba. Igyekeztünk azt is figyelembe venni, hogy a gersekarától érkező gyerekek egy osztályba kerüljenek, tehát hogy legyen mindenkinek ismerőse. Én úgy érzem, meg úgy látom, hogy a folyosón is nagyon hamar kapcsolatokat teremtettek a körmendi gyerekekkel is. Többször látom a felsősöket iskola után is, akár a főtéren, vagy mondják is, hogy többször találkoznak, úgyhogy azt gondolom, hogy így az első lépések azok jól teltek.
1: Egyiptom titkainak nyomában címmel tart előadást Vas Péter Baxter utazó és fotós október 15-én csütörtökön a Sinkovics Imre Filmszínházban a Világjáró Klubja ismeretterjesztő sorozat részeként. A program az észak-afrikai ország világába kalózolja az érdeklődőket, akik a fotós élményein és felvételein keresztül ismerhetik meg Egyiptom különleges helyszíneit és kulturális értékeit. Összegezte 2 éves munkáját Körmend polgármestere, Pogács Mónika információi következnek.
3: A város egészének hosszú távú érdekeit kell szem előtt tartani a településvezetői döntések meghozatalakor, még akkor is, ha azok nem mindenki számára kedvezőek, írt a közösségi oldalán Körmend polgármestere, a városvezetői megbízatása kezdetének második évfordulójára emlékezve. Dr. Szabó Barna példaként említette az utcafelújításokat, a sportegyesületek támogatását és a városi kitüntetések odaítélését. Mint írta, ezekben az esetekben is lehetnek olyanok, akik úgy érzik, hogy más területek vagy személyek szintén megérdemelnék a figyelmet, a támogatást vagy az elismerést. Hangsúlyozta, az eltérő döntések nem feltétlenül jelentik azt, hogy a városvezetés egyes embereket vagy közösségeket többre, másokat kevesebbre tart. A rendelkezésre álló források és lehetőségek végesek, ezért mérlegelni és rangsorolni kell a különböző igényeket. Dr. Szabó Barna szerint a városvezetés egyik legnehezebb feladata annak elfogadása, hogy még a körültekintően meghozott döntésekkel sem lehet mindenki egyetértését elnyerni. A döntések mércéjének ezért az átgondoltságnak, az indokolhatóságnak és a méltányosságnak kell lennie, miközben a város egészének hosszú távú céljai élveznek elsőbséget. A bejegyzésben Dr. Szabó Barna polgármester köszönetet mondott munkatársainak, valamint azok, akik bizalmukkal és biztatásukkal segítették munkáját. Hozzátette, továbbra is motiváltan, örömmel és ambícióval kívánja szolgálni Körmendet polgármesterként.
1: A volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja az államfő legfőbb ügyésznek. Fejes Péter volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A megyei főügyész helyettesként menj nyugdíjba 2025-ben. Az előző legfőbb ügyész Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt. Jubileumi orsolyanapi vására készülnek Kőszegen. 25. alkalommal rendezik meg október 17-én és 18-án az orsolyanapi vásárt Kőszegen a Jurisics vár szervezésében, közölte Póca Zoltán igazgató. A történelmi belvárosban mintegy 150 vásáros, köztük kézművesek, borászok és méhészek kínálják portékáikat. A főtéren és a Jurisics várban kulturális programokkal is várják az érdeklődőket. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a Rázsó Technikum diákjai. Az országos könyvtári napok keretében a tanulóknak különböző témákra épülő feladatsorokat kellett megoldaniuk. A programon 2 9-es osztály, valamint a végzős kereskedelmi értékesítők képviselték az intézményt. A labdarúgással kapcsolatos kvízben Kovács Nikoletta és Horváth Levente szerepelt kiemelkedően. a sorstársi segítség erősítését, valamint a róluk szóló döntésekbe történő beleszólás lehetőségét szorgalmazzák a mentális egészségügyi nehézségekkel élők a Mentális Egészség október 10-i világnapja alkalmából. Olvasható a Tapasztalati Szakértői Grémium közleményében. Azt írják, a mentális nehézségekkel élők tapasztalata nem pusztán személyes történet, hanem fontos tudás és szakértelem. Nem elég történeteiket meghallgatni, az érintetteknek lehetőséget kell kapniuk arra is, hogy részt vegyenek azoknak a döntéseknek az alakításában, amelyek az életüket érintik. A Kék Balaton lett a Balaton sütije, a fekete áfonya muszt, málnát és olívaolajat tartalmazó édesség hullámos formájával, fehér csokoládé és velúr bevonatával és roppanós rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi, így tudósít az MTI. A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. Meghalt Anglia egyik vadasparkjában egy látogató, aki bement a tigriseknek elkerített részre, és az egyik nagymacska megtámadta. A parkot kifejezetten nagyvadak, köztük oroszlánok, tigrisek, leopárdok, gepárdok, jegesmedvék és barna medvék bemutatására alakították ki. Az állatok a természetbeli környezetükhöz nagyon hasonló, hatalmas szabadtéri területeken élnek.
0: Sporthírek.
1: A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül Dekerkez Milossal kezdőben 3-0-ra kapott ki a vendég Manchester City-től az angol labdarúgó bajnokság vasárnapi rangadóján. A magyar válogatott csapatkapitánya nem került be a Pol keretébe. A vezetőedző elárulta, a középpályás túlhajszolt állapotban tért vissza a Nemzetek Ligája meccsek miatt tartott szünetről, ráadásul meghúzódott a combhajlító izma, és nincs 100%-os állapotban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szele több felé élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Nem várható fronthatás, szelesebb régiókban fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet, valamint a szél hatására csökkenhet a hőérzetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Yeah.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
3: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Ficko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
7: igazítsd hozzá a cipődet is.
6: Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
8: Nem gond, ha jön a hó vége, velünk több marad a zsebében. Óriási választékkal, kedvező árakkal, heti szuperakciókkal várják vásárlóikat a Viola üzletek Körmenden és Vasváron. Heti kiemelt akciónk a 750 ml-es Domestos csak 549, az 1 kg-os Edusó Gála dupla kávé 3495 és a 033-as Dreyer Gold dobozos sör mindössze 199 forint. Viola illatszer kereskedés, Körmend, Vida József utca 3 és Vasvár, Kossuth Lajos utca 5. Jöjjön hozzánk, jobban jár!
9: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
1: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még várni kell a körmendi közvilágítás korszerűsítésére. Gomba kavalkád a szombathelyi vásárcsarnokban. Csomót találtak a pápa tüdejében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra sem született végleges döntés a körmendi közvilágítás korszerűsítéséről. A képviselőtestület legutóbbi ülésén ismét megkezdte a tárgyalást, végül azonban levették azt a napirendről. Dr. Szabó Barna polgármester szerint fontos lenne, hogy minél hamarabb elinduljon a beruházás, amely már hosszabb ideje visszatérő téma.
2: Abba egyetértett a testület már régen, hogy ha a pályázatot nem írtak ki már évek óta, akkor vegyünk föl hitelt rá, és annak a törlesztését osztuk be. Azért meri bevállalni az önkormányzat az esetleges ilyen hitelt egyébként, mert törlesztés energiatakarékos izzogon keresztül a energiaszámlán meg is spóroljuk. Felelősség teljesen bele tudunk menni egy ilyen hitelfelvételbe, és van egy megtervezett rekonstrukciónk, képviselőtestület fele inkább visszalépett ettől. Most viszont szembesültünk vele, hogy igen, minőségben hátrább lépünk, tudunk pénzspórolni, de újra meg kell terveztetni, aminek komoly költsége van, havi szinten 1 millió forintot spórolnánk azzal, hogyha már újak lennének. Úgyhogy annak örültem volna, hogyha már most ezek a újak világítanak, most viszont még várunk egy kicsit, bízom benne, hogy rövidesen konszenzus születik a testület minden tagja között, és akkor mi hamarabb el tud indulni ez a beruházás is.
1: Összegezte szeptemberi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak, nyilatkozta Balog Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvivője egy kiemelt esetet ismertetett is.
3: Szeptemberben 73 esetben volt szükség műszaki mentésnél tűzoltói segítségre, míg 36 esetben pedig tűzesethez kellett vonulnia a tűzoltóknak. Tűzesetek közül pedig az egyik az szeptember 7 reggel a Sárvári Baromfi feldolgozó üzem csarnokában történt a Rábasonnémi úton. Itt egy hűtőszerkezet gyulladt ki az üzemcsarnokban. A tűzeset során a csarnok füsteltelítődött, mintegy 30 hivatásos tűzoltó érkezett a helyszínre Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről, akik helyi szakemberek segítségével megkeresték a tűz forrását, majd eloltották a lángokat. Összesen 320 dolgozó használta el a gyáregységet az oltás idejére.
1: A száraz ősz ellenére több mint 140 gombafajt sikerült összegyűjteni a szerdai szombathelyi gomba bemutatóra. A vásárcsarnok szakemberei a Dunántúl számos pontját bejárták, hogy minél változatosabb legyen a kínálat. A látogatók holnap délelőtt az ehető és mérgező fajok közti különbséget is megismerhetik, a gyerekeket pedig játékos feladatok és több faragás várja, tudtuk meg Polákovics Marietta igazgatótól.
4: Schindler itt a gombaszakellenőrünk évközben és többször is különböző tematikával tart előadást, hogy ezzel is edukálja a szombathelyi lakosokat a gombák világában. Igény van rá mindenképpen, azért is kezdtük ezt tervezni, illetve láttuk azt, hogy mennyire nem rendelkeznek bizonyos információkkal az emberek, hogy hogyan hozzák be a gombát, hogyan gyűjtik, vagy mik a legalapvetőbb hibák, amiket elkövetnek, és ezért is gondoltuk, hogy nagyon hasznosak lehetnek ezek az információk.
1: A találkozás a gombákkal bemutatót szerdán reggel 8 és 11 óra között tartják a szombathelyi vásárcsarnokban. Rendőrök, erdészek és vadászok együttműködésének köszönhetően találták meg sértetlenül azt a 92 éves nőt, aki gombaszedés közben tévedt el Apát István falva melletti erdőben, tájékoztatott a rendőrség. Az idős nő egyedül indult gombát szedni, de nem tért vissza a szállásra. A körzeti megbízott telefonon tartotta vele a kapcsolatot, miközben szirénázva járta a környéket. A vadásztársaság, a természetvédelmi őrszolgálat és az erdészet is bekapcsolódott a keresésbe, végül épségben megtalálták a nőt. A Hit nemzet megtartó szerepéről és a Szombathelyi Egyházmegye történetéről tartott előadás dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Körmenden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására. Hangsúlyozta, a jövő építéséhez a hit mellett összefogásra és a széthúzás meghaladására is szükség van. Az információs manipuláció elleni fellépés, valamint az EU bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek az Európai Unió külügyminisztereinek luxemburgi tanácsülésén, amelyre elutazott Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője is. A külügyminiszter Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárgyalások első témája, miként tud Európa hatékonyabban fellépni a rosszindulatú, összehangolt információs manipulációval és a külső hibrid fenyegetésekkel szemben. A 2027-es évásvány a címjelöltjeit is megismerheti a közönség a Lelkes Ásványbörzén, amelyet október 17-18-án tartanak Budapesten a MOM Sportban. A rendezvényen 120 kiállító mutatja be kínálatát, több mint 2000 négyzetméteren, ahol ásványok, ékszerek, drágakövek és fosszíliák között válogathatnak az érdeklődők. A látogatók szakmai bemutatókon, interaktív programokon és előadásokon vehetnek részt, miközben különleges ásványokat, ősmaradványokat és kézműves termékeket ismerhetnek meg. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó a pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségi problémái, aktív életmódot folytat és rendszeresen úszik, teniszezik.
0: Sporthírek.
1: A körmendi FC a VVS-e ellen 2-1-es győzelmet aratott a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában idegenben. A Tuti Textil Körmend VVS-e a Nádast KSE vendége volt a Vas megyei másodosztályú bajnokság vasárnapi fordulójában. A Körmend 4-1-re kapott ki a vendéglátóitól.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szele több felé élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Nem várható fronthatás, szelesebb régiókban fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet, valamint a szél hatására csökkenhet a hőérzetünk.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Valaki az elsőre gyűjt, valaki nagyobbba költözne, valaki eladná, mások most költöznének új lakásba. Ahány igény, annyiféle megoldással állunk ügyfeleink rendelkezésére. Hitelre, biztosításra is szükség lenne? Forduljon hozzánk bizalommal. Otthoncentrum ingatlan iroda, Körmenden, a Szabadság tér 5-ös szám alatt. Otthoncentrum, mert az otthonom én vagyok.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Jól vették az iskolaváltás akadályait a gersekaráti diákok. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a rázsósok. Meghalt a férfi, aki bement a tigrisek területére egy vadas parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Beilleszkedtek új közösségeikbe a gersekarátról Körmendre érkezett diákok. A tagiskola megszűnése után 35 tanuló kezdte meg a tanévet a Boldogpatyai László katolikus általános iskolában. Számukra iskolabuszt is indítottak, a nyolcadikosokat pedig együtt tartották, tudtuk meg Kiskós Kittitől, a Körmendi Oktatási Intézmény igazgatójától.
2: Úgy gondoltuk, hogy miután ők már 8 éve együtt alkotnak egy közösséget, illetve az osztályfőnökük is az iskola dolgozója lett, így ők külön osztályban vannak, azt gondolom, hogy ez őnekik egy nagyon szerencsés. A többiek pedig beintegrálódtak, 2-en, 4-en, 6-an, 5-en a már meglévő osztályainkba. Igyekeztünk azt is figyelembe venni, hogy a gersekarától érkező gyerekek egy osztályba kerüljenek, tehát hogy legyen mindenkinek ismerőse. Én úgy érzem, meg úgy látom, hogy a folyosón is nagyon hamar kapcsolatokat teremtettek a körmendi gyerekekkel is. Többször látom a felsősöket iskola után is, akár a főtéren, vagy mondják is, hogy többször találkoznak, úgyhogy azt gondolom, hogy így az első lépések azok jól teltek.
1: Egyiptom titkainak nyomában címmel tart előadást Vas Péter Baxter utazó és fotós október 15-én csütörtökön a Sinkovics Imre Filmszínházban a Világjáró Klubja ismeretterjesztő sorozat részeként. A program az észak-afrikai ország világába kalózolja az érdeklődőket, akik a fotós élményein és felvételein keresztül ismerhetik meg Egyiptom különleges helyszíneit és kulturális értékeit. Összegezte 2 éves munkáját Körmend polgármestere, Bogács Mónika információi következnek.
3: A város egészének hosszú távú érdekeit kell szem előtt tartani a településvezetői döntések meghozatalakor, még akkor is, ha azok nem mindenki számára kedvezőek, írt a közösségi oldalán Körmend polgármestere a városvezetői megbízatása kezdetének második évfordulójára emlékezve. Dr. Szabó Barna példaként említette az utcafelújításokat, a sportegyesületek támogatását és a városi kitüntetések odaítélését. Mint írta, ezekben az esetekben is lehetnek olyanok, akik úgy érzik, hogy más területek vagy személyek szintén megérdemelnék a figyelmet, a támogatást vagy az elismerést. Hangsúlyozta, az eltérő döntések nem feltétlenül jelentik azt, hogy a városvezetés egyes embereket vagy közösségeket többre, másokat kevesebbre tart. A rendelkezésre álló források és lehetőségek végesek, ezért mérlegelni és rangsorolni kell a különböző igényeket. Dr. Szabó Barna szerint a városvezetés egyik legnehezebb feladata annak elfogadása, hogy még a körültekintően meghozott döntésekkel sem lehet mindenki egyetértését elnyerni. A döntések mércéjének ezért az átgondoltságnak, az indokolhatóságnak és a méltányosságnak kell lennie, miközben a város egészének hosszú távú céljai élveznek elsőbséget. A bejegyzésben Dr. Szabó Barna polgármester köszönetet mondott munkatársainak, valamint azok, akik bizalmukkal és biztatásukkal segítették munkáját. Hozzátette, továbbra is motiváltan, örömmel és ambícióval kívánja szolgálni Körmendet polgármesterként.
1: A volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja az államfő legfőbb ügyésznek. Fejes Péter volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A megyei főügyész helyettesként ment nyugdíjba 2025-ben. Az előző legfőbb ügyész Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt. Jubileumi orsolyanapi vására készülnek Kőszegen. 25. alkalommal rendezik meg október 17-én és 18-án az orsolyanapi vásárt Kőszegen a Jurisics vár szervezésében, közölte Póca Zoltán igazgató. A történelmi belvárosban mindegy 150 vásáros, köztük kézművesek, borászok és méhészek kínálják portékáikat. A főtéren és a Jurisics várban kulturális programokkal is várják az érdeklődőket. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a Rázsó Technikum diákjai. Az országos könyvtári napok keretében a tanulóknak különböző témákra épülő feladatsorokat kellett megoldaniuk. A programon 2 9-es osztály, valamint a végzős kereskedelmi értékesítők képviselték az intézményt. A labdarúgással kapcsolatos kvízben Kovács Nikoletta és Horváth Levente szerepelt kiemelkedően. a sorstársi segítség erősítését, valamint a róluk szóló döntésekbe történő beleszólás lehetőségét szorgalmazzák a mentális egészségügyi nehézségekkel élők a mentális egészség október 10-i világnapja alkalmából, olvasható a tapasztalati szakértői grémium közleményében. Azt írják, a mentális nehézségekkel élők tapasztalata nem pusztán személyes történet, hanem fontos tudás és szakértelem. Nem elég történeteiket meghallgatni, az érintetteknek lehetőséget kell kapniuk arra is, hogy részt vegyenek azoknak a döntéseknek az alakításában, amelyek az életüket érintik. A Kék Balaton lett a Balaton sütije, a fekete áfonya muszt, málnát és olívaolajat tartalmazó édesség hullámos formájával, fehér csokoládé és velúr bevonatával és roppanós rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi, így tudósít az MTI. A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. Meghalt Anglia egyik vadasparkjában egy látogató, aki bement a tigriseknek elkerített részre, és az egyik nagymacska megtámadta. A parkot kifejezetten nagyvadak, köztük oroszlánok, tigrisek, leopárdok, gepárdok, jegesmedvék és barna medvék bemutatására alakították ki. Az állatok a természetbeli környezetükhöz nagyon hasonló, hatalmas szabadtéri területeken élnek.
0: Sporthírek.
1: A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül de Kerkez Milossal kezdőben 3-0-ra kapott ki a vendég Manchester City-től az angol labdarúgó bajnokság vasárnapi rangadóján. A magyar válogatott csapatkapitánya nem került be a Pol keretébe. A vezetőedző elárulta, a középpályás túlhajszolt állapotban tért vissza a Nemzetek Ligája meccsek miatt tartott szünetről, ráadásul meghúzódott a combhajlító izma és nincs 100%-os állapotban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szele több felé élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Nem várható fronthatás, szelesebb régiókban fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet, valamint a szél hatására csökkenhet a hőérzetünk.
0: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Lásd tisztán és nyerj! A hét partnere a Körmendi Szóle Optika. Látni jó! Szóle Optikával még jobb!
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Amúgy, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
5: Valaki az elsőre gyűjt, valaki nagyobbba költözne, valaki eladná, mások most költöznének új lakásba. Ahány igény, annyiféle megoldással állunk ügyfeleink rendelkezésére. Hitelre, biztosításra is szükség lenne? Forduljon hozzánk bizalommal. Otthoncentrum ingatlan iroda, Körmenden, a Szabadság tér 5-ös szám alatt. Otthoncentrum, mert az otthonom én vagyok.
6: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
7: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
8: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Mindjárt folytatjuk.
0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha Nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
2: Jurájahi búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
4: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó! Cézár, Ozán, Mangó, Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
6: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Még várni kell a körmendi közvilágítás korszerűsítésére. Gomba kavalkád a szombathelyi vásárcsarnokban. Csomót találtak a pápa tüdejében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra sem született végleges döntés a körmendi közvilágítás korszerűsítéséről. A képviselőtestület legutóbbi ülésén ismét megkezdte a tárgyalást, végül azonban levették azt a napirendről. Dr. Szabó Barna polgármester szerint fontos lenne, hogy minél hamarabb elinduljon a beruházás, amely már hosszabb ideje visszatérő téma.
9: Abba egyetértett a testület már régen, hogy ha a pályázatot nem írtak ki már évek óta, akkor vegyünk föl hitelt rá, és annak a törlesztését osztuk be. Azért meri bevállalni az önkormányzat az esetleges ilyen hitelt egyébként, mert törlesztés energiatakarékos izzogon keresztül a energiaszámlán meg is spóroljuk. Felelősségteljesen bele tudunk menni egy ilyen hitelfelvételbe, és van egy megtervezett rekonstrukciónk, képviselőtestület fele inkább visszalépett ettől. Most viszont szembesültünk vele, hogy igen, minőségben hátrább lépünk, tudunk pénzspórolni, de újra meg kell terveztetni, aminek komoly költsége van, havi szinten 1 millió forintot spórolnánk azzal, hogyha már újak lennének. Úgyhogy annak örültem volna, hogyha már most ezek a újak világítanak, most viszont még várunk egy kicsit, bízom benne, hogy rövidesen konszenzus születik a testület minden tagja között, és akkor mi hamarabb el tud indulni ez a beruházás is.
8: Összegezte szeptemberi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak, nyilatkozta Balogh Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvivője egy kiemelt esetet ismertetett is.
10: Szeptemberben 73 esetben volt szükség műszaki mentésnél tűzoltói segítségre, míg 36 esetben pedig tűzesethez kellett vonulnia a tűzoltóknak. Tűzesetek közül pedig az egyik az szeptember 7 én reggel a Sárvári Baromfi feldolgozó üzem csarnokában történt a Rábasonéni úton. Itt egy hűtőszerkezet gyulladt ki az üzemcsarnokban. A tűzeset során a csarnok füsteltelítődött, mintegy 30 hivatásos tűzoltó érkezett a helyszínre Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről, akik helyi szakemberek segítségével megkeresték a tűz forrását, majd eloltották a lángokat. Összesen 320 dolgozó használta el a gyáregységet az oltás idejére.
8: A száraz ősz ellenére több mint 140 gombafajt sikerült összegyűjteni a szerdai szombathelyi gomba bemutatóra. A vásárcsarnok szakemberei a Dunántúl számos pontját bejárták, hogy minél változatosabb legyen a kínálat. A látogatók holnap délelőtt az ehető és mérgező fajok közti különbséget is megismerhetik, a gyerekeket pedig játékos feladatok és több faragás várja, tudtuk meg Polákovics Marietta igazgatótól.
7: Schindler itt a gombaszak ellenőrünk évközben is többször is különböző tematikával tart előadást, hogy ezzel is edukálja a szombathelyi lakosokat a gombák világában. Igény van rá, mindenképpen azért is kezdtük el szervezni, illetve láttuk azt, hogy mennyire nem rendelkeznek bizonyos információkkal az emberek, hogy hogyan hozzák be a gombát, hogyan gyűjtik, vagy mik a legalapvetőbb hibák, amiket elkövetnek, és ezért is gondoltuk, hogy nagyon hasznosak lehetnek ezek az információk.
8: A találkozás a gombákkal bemutatót szerdán reggel 8 és 11 óra között tartják a szombathelyi vásárcsarnokban. Rendőrök, erdészek és vadászok együttműködésének köszönhetően találták meg sértetlenül azt a 92 éves nőt, aki gombaszedés közben tévedt el Apát István falva melletti erdőben, tájékoztatott a rendőrség. Az idős nő egyedül indult gombát szedni, de nem tért vissza a szállásra. A körzeti megbízott telefonon tartotta vele a kapcsolatot, miközben szirénázva járta a környéket. A vadásztársaság, a természetvédelmi őrszolgálat és az erdészet is bekapcsolódott a keresésbe, végül épségben megtalálták a nőt. A Hit nemzet megtartó szerepéről és a Szombathelyi Egyházmegye történetéről tartott előadás dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Körmenden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására. Hangsúlyozta, a jövő építéséhez a hit mellett összefogásra és a széthúzás meghaladására is szükség van. Az információs manipuláció elleni fellépés, valamint az EU bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek az Európai Unió külügyminisztereinek luxemburgi tanácsülésén, amelyre elutazott Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője is. A külügyminiszter Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárgyalások első témája, miként tud Európa hatékonyabban fellépni a rosszindulatú összehangolt információs manipulációval és a külső hibrid fenyegetésekkel szemben. A 2027-es évásványa címjelöltjeit is megismerheti a közönség a Lelkes Ásványbörzén, amelyet október 17-18-án tartanak Budapesten a Momsportban. A rendezvényen 120 kiállító mutatja be kínálatát, több mint 2000 négyzetméteren, ahol ásványok, ékszerek, drágakövek és fosszíliák között válogathatnak az érdeklődők. A látogatók szakmai bemutatókon, interaktív programokon és előadásokon vehetnek részt, miközben különleges ásványokat, ősmaradványokat és kézműves termékeket ismerhetnek meg. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó a pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségi problémái, aktív életmódot folytat és rendszeresen úszik, teniszezik.
6: Sporthírek.
8: A körmendi FC a VVS-e ellen 2-1-es győzelmet aratott a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában idegenben. A Tuti Textil Körmend VVS-e a Nádast KSE vendége volt a Vas megyei másodosztályú bajnokság vasárnapi fordulójában. A Körmend 4-1-re kapott ki a vendéglátóitól.
6: Időjárás jelentés.
8: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szele több felé élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Nem várható fronthatás, szelesebb régiókban fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet, valamint a szél hatására csökkenhet a hőérzetünk.
6: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ezen a héten a szemünkre fókuszálunk. A hét partnere a körmendi Szóle Optika. Látni jó, Szóle Optikával még jobb.
6: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagy kereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Valaki az elsőre gyűjt, valaki nagyobbba költözne, valaki eladná, mások most költöznének új lakásba. Ahány igény, annyiféle megoldással állunk ügyfeleink rendelkezésére. Hitelre, biztosításra is szükség lenne. Forduljon hozzánk bizalommal. Otthoncentrum ingatlan iroda, Körmenden, a Szabadság tér 5-ös szám alatt. Otthoncentrum, mert az otthonom én vagyok.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Mindjárt folytatjuk.
0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A JOR Discount aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a JOR Discountban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. JOR Discount Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Nem gond, ha jön a hó vége. Velünk több marad a zsebében. Óriási választékkal, kedvező árakkal, heti szuperakciókkal várják vásárlóikat. A Viola üzletek Körmenden és Vasváron. Heti kiemelt akciónk. A 750 ml-es Domestos csak 549, az 1 kg-os Edusó Gála dupla kávé 3495 és a 033-as Dreyer Gold dobozos sör mindössze 199 forint. Viola illatszer kereskedés. Körmend, Vida József utca 3 és Vasvár, Kossuth Lajos utca 5. Jöjjön hozzánk, jobban jár!
6: Sztok! Sokan kérdeztétek, ha Nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotok,

0: szemedbe is vág.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Jól vették az iskolaváltás akadályait a gersekaráti diákok. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a rázsósok. Meghalt a férfi, aki bement a tigrisek területére egy vadasparkban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Beilleszkedtek új közösségeikbe a gersekarátról Körmendre érkezett diákok. A tagiskola megszűnése után 35 tanuló kezdte meg a tanévet a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolában. Számukra iskolabuszt is indítottak, a nyolcadikosokat pedig együtt tartották, tudtuk meg Kiskós Kittitől, a Körmendi Oktatási Intézmény igazgatójától.
4: Úgy gondoltuk, hogy miután ők már 8 éve együtt alkotnak egy közösséget, illetve az osztályfőnökük is az iskola dolgozója lett, így ők külön osztályban vannak, azt gondolom, hogy ez őnekik egy nagyon szerencsés, a többiek pedig beintegrálódtak. 2, 4, 6, 5 a már meglévő osztályainkba. Igyekeztünk azt is figyelembe venni, hogy a gersekarától érkező gyerekek egy osztályba kerüljenek, tehát hogy legyen mindenkinek ismerőse. Én úgy érzem, meg úgy látom, hogy a folyosón is nagyon hamar kapcsolatokat teremtettek a körmendi gyerekekkel is. Többször látom a felsősöket iskola után is, akár a főtéren, vagy mondják is, hogy többször találkoznak, úgyhogy azt gondolom, hogy így az első lépések azok jól teltek.
3: Egyiptom titkainak nyomában címmel tart előadást Vas Péter Baxter utazó és fotós október 15-én csütörtökön a Sinkovics Imre Filmszínházban a Világjáró Klubja ismeretterjesztő sorozat részeként. A program az észak-afrikai ország világába kalózolja az érdeklődőket, akik a fotós élményein és felvételein keresztül ismerhetik meg Egyiptom különleges helyszíneit és kulturális értékeit. Összegezte 2 éves munkáját Körmend polgármestere, Pogács Mónika információi következnek.
5: A város egészének hosszú távú érdekeit kell szem előtt tartani a településvezetői döntések meghozatalakor, még akkor is, ha azok nem mindenki számára kedvezőek, írt a közösségi oldalán Körmend polgármestere, a városvezetői megbízatása kezdetének második évfordulójára emlékezve. Dr. Szabó Barna példaként említette az utcafelújításokat, a sportegyesületek támogatását és a városi kitüntetések odaítélését. Mint írta, ezekben az esetekben is lehetnek olyanok, akik úgy érzik, hogy más területek vagy személyek szintén megérdemelnék a figyelmet, a támogatást vagy az elismerést. Hangsúlyozta, az eltérő döntések nem feltétlenül jelentik azt, hogy a városvezetés egyes embereket vagy közösségeket többre, másokat kevesebbre tart. A rendelkezésre álló források és lehetőségek végesek, ezért mérlegelni és rangsorolni kell a különböző igényeket. Dr. Szabó Barna szerint a városvezetés egyik legnehezebb feladata annak elfogadása, hogy még a körültekintően meghozott döntésekkel sem lehet mindenki egyetértését elnyerni. A döntések mércéjének ezért az átgondoltságnak, az indokolhatóságnak és a méltányosságnak kell lennie, miközben a város egészének hosszú távú céljai élveznek elsőbséget. A bejegyzésben Dr. Szabó Barna polgármester köszönetet mondott munkatársainak, valamint azok, akik bizalmukkal és biztatásukkal segítették munkáját. Hozzátette, továbbra is motiváltan, örömmel és ambícióval kívánja szolgálni Körmendet polgármesterként.
3: A volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja az államfő legfőbb ügyésznek. Fejes Péter volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A megyei főügyész helyettesként menj nyugdíjba 2025-ben. Az előző legfőbb ügyész Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt. Jubileumi orsolya napi vására készülnek Kőszegen. 25. alkalommal rendezik meg október 17-én és 18-án az orsolya napi vásárt Kőszegen a Jurisics vár szervezésében, közölte Póca Zoltán igazgató. A történelmi belvárosban mintegy 150 vásáros, köztük kézművesek, borászok és méhészek kínálják portékáikat. A főtéren és a Jurisics várban kulturális programokkal is várják az érdeklődőket. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a Rázsó Technikum diákjai. Az országos könyvtári napok keretében a tanulóknak különböző témákra épülő feladatsorokat kellett megoldaniuk. A programon 2 9-es osztály, valamint a végzős kereskedelmi értékesítők képviselték az intézményt. A labdarúgással kapcsolatos kvízben Kovács Nikoletta és Horváth Levente szerepelt kiemelkedően. a sorstársi segítség erősítését, valamint a róluk szóló döntésekbe történő beleszólás lehetőségét szorgalmazzák a mentális egészségügyi nehézségekkel élők a mentális egészség október 10-i világnapja alkalmából. Olvasható a tapasztalati szakértői grémium közleményében. Azt írják, a mentális nehézségekkel élők tapasztalata nem pusztán személyes történet, hanem fontos tudás és szakértelem. Nem elég történeteiket meghallgatni, az érintetteknek lehetőséget kell kapniuk arra is, hogy részt vegyenek azoknak a döntéseknek az alakításában, amelyek az életüket érintik. A Kék Balaton lett a Balaton sütije, a fekete áfonya muszt, málnát és olívaolajat tartalmazó édesség hullámos formájával, fehér csokoládé és velúr bevonatával és roppanós rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi, így tudósít az MTI. A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. Meghalt Anglia egyik vadasparkjában egy látogató, aki bement a tigriseknek elkerített részre, és az egyik nagymacska megtámadta. A parkot kifejezetten nagyvadak, köztük oroszlánok, tigrisek, leopárdok, gepárdok, jegesmedvék és barna medvék bemutatására alakították ki. Az állatok a természetbeli környezetükhöz nagyon hasonló, hatalmas szabadtéri területeken élnek.
1: Sporthírek.
3: A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül, de Kerkez Milossal kezdőben 3-0-ra kapott ki a vendég Manchester City-től az angol labdarúgó bajnokság vasárnapi rangadóján. A magyar válogatott csapatkapitánya nem került be a Pol keretébe. A vezetőedző elárulta, a középpályás túlhajszolt állapotban tért vissza a Nemzetek Ligája meccsek miatt tartott szünetről, ráadásul meghúzódott a combhajlító izma, és nincs 100%-os állapotban.
1: Időjárás jelentés.
3: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szele több felé élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Nem várható fronthatás, szelesebb régiókban fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet, valamint a szél hatására csökkenhet a hőérzetünk.
1: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Lásd tisztán és nyerj! A hét partnere a Körmendi Szóle Optika. Látni jó! Szóle Optikával még jobb!
1: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nem gond, ha jön a hó vége, velünk több marad a zsebében. Óriási választékkal, kedvező árakkal, heti szuperakciókkal várják vásárlóikat a Viola üzletek Körmenden és Vasváron. Heti kiemelt akciónk a 750 ml-es Domestos csak 549, az 1 kg-os Edusó Gála dupla kávé 3495 és a 033-as Dreyer Gold dobozos sör mindössze 199 forint. Viola illatszerkereskedés, Körmend, Vida József utca 3 és Vasvár, Kossuth Lajos utca 5. Jöjjön hozzánk, jobban jár!
2: A Jóár Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a Jóár Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jóár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Mindjárt folytatjuk.
0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Hello, stok! Sokan kérdeztétek, ha Nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divien konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
2: Uriah Heep búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
6: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Még várni kell a körmendi közvilágítás korszerűsítésére. Gomba kavalkád a szombathelyi vásárcsarnokban. Csomót találtak a pápa tüdejében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra sem született végleges döntés a körmendi közvilágítás korszerűsítéséről. A képviselőtestület legutóbbi ülésén ismét megkezdte a tárgyalást, végül azonban levették azt a napirendről. Dr. Szabó Barna polgármester szerint fontos lenne, hogy minél hamarabb elinduljon a beruházás, amely már hosszabb ideje visszatérő téma.
9: Abba egyetértett a testület már régen, hogy ha a pályázatot nem írtak ki már évek óta, akkor vegyünk föl hitelt rá, és annak a törlesztését osztuk be. Azért meri bevállalni az önkormányzat az esetleges ilyen hitelt egyébként, mert törlesztés energiatakarékos izzogon keresztül a energiaszámlán meg is spóroljuk. Felelősség teljesen bele tudunk menni egy ilyen hitelfelvételbe, és van egy megtervezett rekonstrukciónk, képviselőtestület fele inkább visszalépett ettől. Most viszont szembesültünk vele, hogy igen, minőségben hátrább lépünk, tudunk pénzspórolni, de újra meg kell terveztetni, aminek komoly költsége van, havi szinten 1 millió forintot spórolnánk azzal, hogyha már újak lennének. Úgyhogy annak örültem volna, hogyha már most ezek a újak világítanak. Most viszont még várunk egy kicsit, bízom benne, hogy rövidesen konszenzus születik a testület minden tagja között, és akkor mi hamarabb el tud indulni ez a beruházás is.
8: Összegezte szeptemberi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak, nyilatkozta Balog Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvivője egy kiemelt esetet ismertetett is.
10: Szeptemberben 73 esetben volt szükség műszaki mentésnél tűzoltói segítségre, míg 36 esetben pedig tűzesethez kellett vonulnia a tűzoltóknak. Tűzesetek közül pedig az egyik az szeptember 7-én reggel a Sárvári Baromfi feldolgozó üzem csarnokában történt a Rábasonnémi úton. Itt egy hűtőszerkezet gyulladt ki az üzemcsarnokban. A tűzeset során a csarnok füsteltelítődött, mintegy 30 hivatásos tűzoltó érkezett a helyszínre Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről, akik helyi szakemberek segítségével megkeresték a tűz forrását, majd eloltották a lángokat. Összesen 320 dolgozó hagyta el a gyáregységet az oltás idejére.
8: A száraz ősz ellenére több mint 140 gombafajt sikerült összegyűjteni a szerdai szombathelyi gomba bemutatóra. A vásárcsarnok szakemberei a Dunántúl számos pontját bejárták, hogy minél változatosabb legyen a kínálat. A látogatók holnap délelőtt az ehető és mérgező fajok közti különbséget is megismerhetik, a gyerekeket pedig játékos feladatok és több faragás várja, tudtuk meg Polákovics Marietta igazgatótól.
7: Schindler itt a gombaszak ellenőrünk évközben és többször is különböző tematikával tart előadást, hogy ezzel is edukálja a szombathelyi lakosokat a gombák világában. Igény van rá, mindenképpen azért is kezdtük ezt tervezni, illetve láttuk azt, hogy mennyire nem rendelkeznek bizonyos információkkal az emberek, hogy hogyan hozzák be a gombát, hogyan gyűjtik, vagy mik a legalapvetőbb hibák, amiket elkövetnek, és ezért is gondoltuk, hogy nagyon hasznosak lehetnek ezek az információk.
8: A találkozás a gombákkal bemutatót szerdán reggel 8 és 11 óra között tartják a szombathelyi vásárcsarnokban. Rendőrök, erdészek és vadászok együttműködésének köszönhetően találták meg sértetlenül azt a 92 éves nőt, aki gombaszedés közben tévedt el Apát István falva melletti erdőben, tájékoztatott a rendőrség. Az idős nő egyedül indult gombát szedni, de nem tért vissza a szállásra. A körzeti megbízott telefonon tartotta vele a kapcsolatot, miközben szirénázva járta a környéket. A vadásztársaság, a természetvédelmi őrszolgálat és az erdészet is bekapcsolódott a keresésbe, végül épségben megtalálták a nőt. A Hit nemzetmegtartó szerepéről és a Szombathelyi Egyházmegye történetéről tartott előadás dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Körmenden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására. Hangsúlyozta, a jövő építéséhez a hit mellett összefogásra és a széthúzás meghaladására is szükség van. Az információs manipuláció elleni fellépés, valamint az EU bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek az Európai Unió külügyminisztereinek luxemburgi tanácsülésén, amelyre elutazott Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője is. A külügyminiszter Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárgyalások első témája, miként tud Európa hatékonyabban fellépni a rosszindulatú összehangolt információs manipulációval és a külső hibrid fenyegetésekkel szemben. A 2027-es évásványa címjelöltjeit is megismerheti a közönség a Lelkes Ásványbörzén, amelyet október 17-18-án tartanak Budapesten a MOM Sportban. A rendezvényen 120 kiállító mutatja be kínálatát, több mint 2000 négyzetméteren, ahol ásványok, ékszerek, drágakövek és fosszíliák között válogathatnak az érdeklődők. A látogatók szakmai bemutatókon, interaktív programokon és előadásokon vehetnek részt, miközben különleges ásványokat, ősmaradványokat és kézműves termékeket ismerhetnek meg. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó a pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségi problémái, aktív életmódot folytat és rendszeresen úszik, teniszezik.
6: Sporthírek.
8: A körmendi FC a VVS-e ellen 2-1-es győzelmet aratott a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában idegenben. A Tuti Textil Körmend VVS-e a Nádast KS-e vendége volt a Vas megyei másodosztályú bajnokság vasárnapi fordulójában. A Körmend 4-1-re kapott ki a vendéglátóitól.
6: Időjárás jelentés.
8: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szele több felé élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Nem várható fronthatás, szelesebb régiókban fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet, valamint a szél hatására csökkenhet a hőérzetünk.
6: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divyen konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
6: igazítsd hozzá a cipődet is.
5: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
10: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
11: Hazai Turmix, naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Jól vették az iskolaváltás akadályait a gersekaráti diákok. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a rázsósok. Meghalt a férfi, aki bement a tigrisek területére egy vadas parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Beilleszkedtek új közösségeikbe a gersekarátról Körmendre érkezett diákok. A tagiskola megszűnése után 35 tanuló kezdte meg a tanévet a Boldog Batthyány László katolikus általános iskolában. Számukra iskolabuszt is indítottak, a nyolcadikosokat pedig együtt tartották, tudtuk meg Kiskós Kittitől, a Körmendi Oktatási Intézmény igazgatójától.
2: Úgy gondoltuk, hogy miután ők már 8 éve együtt alkotnak egy közösséget, illetve az osztályfőnökük is az iskola dolgozója lett, így ők külön osztályban vannak, azt gondolom, hogy ez ő nekik egy nagyon szerencsés. A többiek pedig beintegrálódtak 2, 4, 6, 5 a már meglévő osztályainkba. Igyekeztünk azt is figyelembe venni, hogy a gersekarától érkező gyerekek egy osztályba kerüljenek, tehát hogy legyen mindenkinek ismerőse. Én úgy érzem, meg úgy látom, hogy a folyosón is nagyon hamar kapcsolatokat teremtettek a körmendi gyerekekkel is. Többször látom a felsősöket iskola után is, akár a főtéren, vagy mondják is, hogy többször találkoznak, úgyhogy azt gondolom, hogy így az első lépések azok jól teltek.
1: Egyiptom titkainak nyomában címmel tart előadást Vas Péter Baxter utazó és fotós október 15-én csütörtökön a Sinkovics Imre Filmszínházban a Világjáró Klubja ismeretterjesztő sorozat részeként. A program az észak-afrikai ország világába kalózolja az érdeklődőket, akik a fotós élményein és felvételein keresztül ismerhetik meg Egyiptom különleges helyszíneit és kulturális értékeit. Összegezte 2 éves munkáját Körmend polgármestere, Pogács Mónika információi következnek.
3: A város egészének hosszú távú érdekeit kell szem előtt tartani a településvezetői döntések meghozatalakor, még akkor is, ha azok nem mindenki számára kedvezőek. Írt a közösségi oldalán Körmend polgármestere, a városvezetői megbízatása kezdetének második évfordulójára emlékezve. Dr. Szabó Barna példaként említette az utcafelújításokat, a sportegyesületek támogatását és a városi kitüntetések odaítélését. Mint írta, ezekben az esetekben is lehetnek olyanok, akik úgy érzik, hogy más területek vagy személyek szintén megérdemelnék a figyelmet, a támogatást vagy az elismerést. Hangsúlyozta, az eltérő döntések nem feltétlenül jelentik azt, hogy a városvezetés egyes embereket vagy közösségeket többre, másokat kevesebbre tart. A rendelkezésre álló források és lehetőségek végesek, ezért mérlegelni és rangsorolni kell a különböző igényeket. Dr. Szabó Barna szerint a városvezetés egyik legnehezebb feladata annak elfogadása, hogy még a körültekintően meghozott döntésekkel sem lehet mindenki egyetértését elnyerni. A döntések mércéjének ezért az átgondoltságnak, az indokolhatóságnak és a méltányosságnak kell lennie, miközben a város egészének hosszú távú céljai élveznek elsőbséget. A bejegyzésben Dr. Szabó Barna polgármester köszönetet mondott munkatársainak, valamint az azoknak, akik bizalmukkal és biztatásukkal segítették munkáját. Hozzátette, továbbra is motiváltan, örömmel és ambícióval kívánja szolgálni Körmendet polgármesterként.
1: A volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja az államfő legfőbb ügyésznek. Fejes Péter volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A megyei főügyész helyettesként menj nyugdíjba 2025-ben. Az előző legfőbb ügyész Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt. Jubileumi orsolya napi vására készülnek Kőszegen. 25. alkalommal rendezik meg október 17-én és 18-án az orsolya napi vásárt Kőszegen a Jurisics vár szervezésében, közölte Póca Zoltán igazgató. A történelmi belvárosban mintegy 150 vásáros, köztük kézművesek, borászok és méhészek kínálják portékáikat. A főtéren és a Jurisics várban kulturális programokkal is várják az érdeklődőket. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a Rázsó Technikum diákjai. Az országos könyvtári napok keretében a tanulóknak különböző témákra épülő feladatsorokat kellett megoldaniuk. A programon 2 9-es osztály, valamint a végzős kereskedelmi értékesítők képviselték az intézményt. A labdarúgással kapcsolatos kvízben Kovács Nikoletta és Horváth Levente szerepelt kiemelkedően. a sorstársi segítség erősítését, valamint a róluk szóló döntésekbe történő beleszólás lehetőségét szorgalmazzák a mentális egészségügyi nehézségekkel élők a mentális egészség október 10-i világnapja alkalmából. Olvasható a tapasztalati szakértői grémium közleményében. Azt írják, a mentális nehézségekkel élők tapasztalata nem pusztán személyes történet, hanem fontos tudás és szakértelem. Nem elég történeteiket meghallgatni, az érintetteknek lehetőséget kell kapniuk arra is, hogy részt vegyenek azoknak a döntéseknek az alakításában, amelyek az életüket érintik. A Kék Balaton lett a Balaton sütije, a fekete áfonya muszt, málnát és olívaolajat tartalmazó édesség hullámos formájával, fehér csokoládé és velúr bevonatával és roppanós rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi, így tudósít az MTI. A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. Meghalt Anglia egyik vadasparkjában egy látogató, aki bement a tigriseknek elkerített részre, és az egyik nagymacska megtámadta. A parkot kifejezetten nagyvadak, köztük oroszlánok, tigrisek, leopárdok, gepárdok, jegesmedvék és barna medvék bemutatására alakították ki. Az állatok a természetbeli környezetükhöz nagyon hasonló, hatalmas szabadtéri területeken élnek.
0: Sporthírek.
1: A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül Dekerkez Milossal kezdőben 3-0-ra kapott ki a vendég Manchester City-től az angol labdarúgó bajnokság vasárnapi rangadóján. A magyar válogatott csapatkapitánya nem került be a Pol keretébe. A vezetőedző elárulta, a középpályás túlhajszolt állapotban tért vissza a Nemzetek Ligája meccsek miatt tartott szünetről, ráadásul meghúzódott a combhajlító izma és nincs 100%-os állapotban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szele több felé élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Nem várható fronthatás, szelesebb régiókban fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet, valamint a szél hatására csökkenhet a hőérzetünk.
0: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Lásd tisztán és nyerj! A hét partnere a Körmendi Szóle Optika. Látni jó! Szóle Optikával még jobb!
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nem gond, ha jön a hóvége. Velünk több marad a zsebében. Óriási választékkal, kedvező árakkal, heti szuperakciókkal várják vásárlóikat a Viola üzletek Körmenden és Vasváron. Heti kiemelt akciónk. A 750 ml-es Domestos csak 549, az 1 kg-os Edusó Gála dupla kávé 3495 és a 033-as Dreyer Gold dobozos sör mindössze 199 forint. Viola illatszerkereskedés, Körmend, Vida József utca 3 és Vasvár, Kossuth Lajos utca 5. Jöjjön hozzánk, jobban jár!
2: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Mindjárt folytatjuk.
0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A Jóár Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a Jóár Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jóár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagy kereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Nem gond, ha jön a hó vége. Velünk több marad a zsebében. Óriási választékkal, kedvező árakkal, heti szuperakciókkal várják vásárlóikat. A Viola üzletek, Körmenden és Vasváron. Heti kiemelt akciónk. A 750 ml-es Domestos csak 549, az 1 kg-os Edusó Gála dupla kávé 3495, és a 033-as Dreyer Gold dobozos sör mindössze 199 forint. Viola illatszerkereskedés, Körmend, Vida József utca 3 és Vasvár, Kossuth Lajos utca 5. Jöjjön hozzánk, jobban jár!
6: Sztok! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: István.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Még várni kell a körmendi közvilágítás korszerűsítésére. Gomba kavalkád a szombathelyi vásárcsarnokban. Csomót találtak a pápa tüdejében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra sem született végleges döntés a körmendi közvilágítás korszerűsítéséről. A képviselőtestület legutóbbi ülésén ismét megkezdte a tárgyalást, végül azonban levették azt a napirendről. Dr. Szabó Barna polgármester szerint fontos lenne, hogy minél hamarabb elinduljon a beruházás, amely már hosszabb ideje visszatérő téma.
4: Abba egyetértett a testület már régen, hogy ha a pályázatot nem írtak ki már évek óta, akkor vegyünk föl hitelt rá, és annak a törlesztését osztuk be. Azért meri bevállalni az önkormányzat az esetleges ilyen hitelt egyébként, mert törlesztés energiatakarékos izzogon keresztül a energiaszámlán meg is spóroljuk. Felelősség teljesen bele tudunk menni egy ilyen hitelfelvételbe, és van egy megtervezett rekonstrukciónk, képviselőtestület fele inkább visszalépett ettől. Most viszont szembesültünk vele, hogy igen, minőségben hátrább lépünk, tudunk pénzspórolni, de újra meg kell terveztetni, aminek komoly költsége van, havi szinten 1 millió forintot spórolnánk azzal, hogyha már újak lennének. Úgyhogy én annak örültem volna, hogyha már most ezek a újak világítanak. Most viszont még várunk egy kicsit, bízom benne, hogy rövidesen konszenzus születik a testület minden tagja között, és akkor mi hamarabb el tud indulni ez a beruházás is.
3: Összegezte szeptemberi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak, nyilatkozta Balog Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvivője egy kiemelt esetet ismertetett is.
5: Szeptemberben 73 esetben volt szükség műszaki mentésnél tűzoltói segítségre, míg 36 esetben pedig tűzesethez kellett vonulnia a tűzoltóknak. Tűzesetek közül pedig az egyik az szeptember 7 én reggel a Sárvári Baronfi feldolgozó üzem csarnokában történt a Rábasonnémi úton. Itt egy hűtőszerkezet gyulladt ki az üzemcsarnokban. A tűzeset során a csarnok füsteltelítődött, mintegy 30 hivatásos tűzoltó érkezett a helyszínre Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről, akik helyi szakemberek segítségével megkeresték a tűz forrását, majd eloltották a lángokat. Összesen 320 dolgozó hagyta el a gyáregységet az oltás idejére.
3: A száraz ősz ellenére több mint 140 gombafajt sikerült összegyűjteni a szerdai szombathelyi gomba bemutatóra. A vásárcsarnok szakemberei a Dunántúl számos pontját bejárták, hogy minél változatosabb legyen a kínálat. A látogatók holnap délelőtt az ehető és mérgező fajok közti különbséget is megismerhetik, a gyerekeket pedig játékos feladatok és több faragás várja, tudtuk meg Polákovics Marietta igazgatótól.
6: Schindler itt a gomba szakellenőrünk évközben és többször is különböző tematikával tart előadást, hogy ezzel is edukálja a szombathelyi lakosokat a gombák világában. Igény van rá mindenképpen, azért is kezdtük ezt tervezni, illetve láttuk azt, hogy mennyire nem rendelkeznek bizonyos információkkal az emberek, hogy hogyan hozzák be a gombát, hogyan gyűjtik, vagy mik a legalapvetőbb hibák, amiket elkövetnek, és ezért is gondoltuk, hogy nagyon hasznosak lehetnek ezek az információk.
3: A találkozás a gombákkal bemutatót szerdán reggel 8 és 11 óra között tartják a szombathelyi vásárcsarnokban. Rendőrök, erdészek és vadászok együttműködésének köszönhetően találták meg sértetlenül azt a 92 éves nőt, aki gombaszedés közben tévedt el Apát István falva melletti erdőben, tájékoztatott a rendőrség. Az idős nő egyedül indult gombát szedni, de nem tért vissza a szállásra. A körzeti megbízott telefonon tartotta vele a kapcsolatot, miközben szirénázva járta a környéket. A vadásztársaság, a természetvédelmi őrszolgálat és az erdészet is bekapcsolódott a keresésbe, végül épségben megtalálták a nőt. A Hit nemzet megtartó szerepéről és a Szombathelyi Egyházmegye történetéről tartott előadás dr. Széke János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Körmenden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására. Hangsúlyozta, a jövő építéséhez a hit mellett összefogásra és a széthúzás meghaladására is szükség van. az információs manipuláció elleni fellépés, valamint az EU bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek az Európai Unió külügyminisztereinek luxemburgi tanácsülésén, amelyre elutazott Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője is. A külügyminiszter Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárgyalások első témája, miként tud Európa hatékonyabban fellépni a rosszindulatú, összehangolt információs manipulációval és a külső hibrid fenyegetésekkel szemben. A 2027-es évásványa címjelöltjeit is megismerheti a közönség a Lelkes Ásványbörzén, amelyet október 17-18-án tartanak Budapesten a Momsportban. A rendezvényen 120 kiállító mutatja be kínálatát, több mint 2000 négyzetméteren, ahol ásványok, ékszerek, drágakövek és fosszíliák között válogathatnak az érdeklődők. A látogatók szakmai bemutatókon, interaktív programokon és előadásokon vehetnek részt, miközben különleges ásványokat, ősmaradványokat és kézműves termékeket ismerhetnek meg. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó a pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségi problémái, aktív életmódot folytat és rendszeresen úszik, teniszezik.
1: Sporthírek.
3: A körmendi FC a VVS-e ellen 2-1-es győzelmet aratott a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában idegenben. A Tuti Textil Körmend VS-e a Nádast KS-e vendége volt a Vas megyei másodosztályú bajnokság vasárnapi fordulójában. A Körmend 4-1-re kapott ki a vendéglátóitól.
1: Időjárás jelentés.
3: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, helyenként viszont kisebb eső kialakulhat. A légmozgás emellett többnyire mérsékelt marad, így reggel 5-7, délután 13-20 fokot mérhetünk.
1: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ezen a héten a szemünkre fókuszálunk. A hét partnere a körmendi Szóle Optika. Látni jó, Szóle Optikával még jobb.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagy kereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Valaki az elsőre gyűjt, valaki nagyobbba költözne, valaki eladná, mások most költöznének új lakásba. Ahány igény, annyiféle megoldással állunk ügyfeleink rendelkezésére. Hitelre, biztosításra is szükség lenne. Forduljon hozzánk bizalommal. Otthoncentrum ingatlan iroda, Körmenden, a Szabadság tér 5-ös szám alatt. Otthoncentrum, mert az otthonom én vagyok.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában. 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Jól vették az iskolaváltás akadályait a gersekaráti diákok. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a rázsósok. Meghalt a férfi, aki bement a tigrisek területére egy vadasparkban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Beilleszkedtek új közösségeikbe a gersekarátról Körmendre érkezett diákok. A tagiskola megszűnése után 35 tanuló kezdte meg a tanévet a Boldogpatyai László Katolikus Általános Iskolában. Számukra iskolabuszt is indítottak, a nyolcadikosokat pedig együtt tartották, tudtuk meg Kiskós Kittitől, a Körmendi Oktatási Intézmény igazgatójától.
2: Úgy gondoltuk, hogy miután ők már 8 éve együtt alkotnak egy közösséget, illetve az osztályfőnökük is az iskola dolgozója lett, így ők külön osztályban vannak, azt gondolom, hogy ez őnekik egy nagyon szerencsés. A többiek pedig beintegrálódtak ketten, négyen, hatan, öten a már meglévő osztályainkba. Igyekeztünk azt is figyelembe venni, hogy a gersekarától érkező gyerekek egy osztályba kerüljenek, tehát hogy legyen mindenkinek ismerőse. Én úgy érzem, meg úgy látom, hogy a folyosón is nagyon hamar kapcsolatokat teremtettek a körmendi gyerekekkel is. Többször látom a felsősöket iskola után is, akár a főtéren, vagy mondják is, hogy többször találkoznak, úgyhogy azt gondolom, hogy így az első lépések azok jól teltek.
1: Egyiptom titkainak nyomában címmel tart előadást Vas Péter Baxter utazó és fotós október 15-én csütörtökön a Sinkovics Imre Filmszínházban a Világjáró Klubja ismeretterjesztő sorozat részeként. A program az észak-afrikai ország világába kalózolja az érdeklődőket, akik a fotós élményein és felvételein keresztül ismerhetik meg Egyiptom különleges helyszíneit és kulturális értékeit. Összegezte két éves munkáját Körmend polgármestere, Pogács Mónika információi következnek.
3: A város egészének hosszú távú érdekeit kell szem előtt tartani a településvezetői döntések meghozatalakor, még akkor is, ha azok nem mindenki számára kedvezőek. Írt a közösségi oldalán Körmend polgármestere, a városvezetői megbízatása kezdetének második évfordulójára emlékezve. Dr. Szabó Barna példaként említette az utcafelújításokat, a sportegyesületek támogatását és a városi kitüntetések odaítélését. Mint írta, ezekben az esetekben is lehetnek olyanok, akik úgy érzik, hogy más területek vagy személyek szintén megérdemelnék a figyelmet, a támogatást vagy az elismerést. Hangsúlyozta, az eltérő döntések nem feltétlenül jelentik azt, hogy a városvezetés egyes embereket vagy közösségeket többre, másokat kevesebbre tart. A rendelkezésre álló források és lehetőségek végesek, ezért mérlegelni és rangsorolni kell a különböző igényeket. Dr. Szabó Barna szerint a városvezetés egyik legnehezebb feladata annak elfogadása, hogy még a körültekintően meghozott döntésekkel sem lehet mindenki egyetértését elnyerni. A döntések mércéjének ezért az átgondoltságnak, az indokolhatóságnak és a méltányosságnak kell lennie, miközben a város egészének hosszú távú céljai élveznek elsőbséget. A bejegyzésben Dr. Szabó Barna polgármester köszönetet mondott munkatársainak, valamint azok, akik bizalmukkal és biztatásukkal segítették munkáját. Hozzátette, továbbra is motiváltan, örömmel és ambícióval kívánja szolgálni Körmendet polgármesterként.
1: A volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja az államfő legfőbb ügyésznek. Fejes Péter volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A megyei főügyész helyettesként ment nyugdíjba 2025-ben. Az előző legfőbb ügyész Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt. Jubileumi orsolya napi vására készülnek Kőszegen. 25. alkalommal rendezik meg október 17-én és 18-án az orsolya napi vásárt Kőszegen a Jurisics vár szervezésében, közölte Póca Zoltán igazgató. A történelmi belvárosban mindegy 150 vásáros, köztük kézművesek, borászok és méhészek kínálják portékáikat. A főtéren és a Jurisics várban kulturális programokkal is várják az érdeklődőket. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a Rázsó Technikum diákjai. Az országos könyvtári napok keretében a tanulóknak különböző témákra épülő feladatsorokat kellett megoldaniuk. A programon két 9-es osztály, valamint a végzős kereskedelmi értékesítők képviselték az intézményt. A labdarúgással kapcsolatos kvízben Kovács Nikoletta és Horváth Levente szerepelt kiemelkedően. a sorstársi segítség erősítését, valamint a róluk szóló döntésekbe történő beleszólás lehetőségét szorgalmazzák a mentális egészségügyi nehézségekkel élők a Mentális Egészség október 10-i világnapja alkalmából. Olvasható a tapasztalati szakértői grémium közleményében. Azt írják, a mentális nehézségekkel élők tapasztalata nem pusztán személyes történet, hanem fontos tudás és szakértelem. Nem elég történeteiket meghallgatni, az érintetteknek lehetőséget kell kapniuk arra is, hogy részt vegyenek azoknak a döntéseknek az alakításában, amelyek az életüket érintik. A Kék Balaton lett a Balaton sütije, a fekete áfonya muszt, málnát és olívaolajat tartalmazó édesség hullámos formájával, fehér csokoládé és velúr bevonatával és roppanós rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi, így tudósít az MTI. A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. Meghalt Anglia egyik vadasparkjában egy látogató, aki bement a tigriseknek elkerített részre, és az egyik nagymacska megtámadta. A parkot kifejezetten nagyvadak, köztük oroszlánok, tigrisek, leopárdok, gepárdok, jegesmedvék és barna medvék bemutatására alakították ki. Az állatok a természetbeli környezetükhöz nagyon hasonló, hatalmas szabadtéri területeken élnek.
0: Sporthírek.
1: A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül Dekerkez Milossal kezdőben 3-0-ra kapott ki a vendég Manchester City-től az angol labdarúgó bajnokság vasárnapi rangadóján. A magyar válogatott csapatkapitánya nem került be a Pol keretébe. A vezetőedző elárulta, a középpályás túlhajszolt állapotban tért vissza a Nemzetek Ligája meccsek miatt tartott szünetről, ráadásul meghúzódott a combhajlító izma, és nincs 100%-os állapotban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, helyenként viszont kisebb eső kialakulhat. A légmozgás emellett többnyire mérsékelt marad, így reggel 5-7, délután 13-20 fokot mérhetünk.
0: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Lásd tisztán és nyerj! A hét partnere a Körmendi Szóle Optika. Látni jó! Szóle Optikával még jobb!
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nem gond, ha jön a hóvége. Velünk több marad a zsebében. Óriási választékkal, kedvező árakkal, heti szuperakciókkal várják vásárlóikat a Viola üzletek Körmenden és Vasváron. Heti kiemelt akciónk. A 750 ml-es Domestos csak 549, az 1 kg-os Edusó Gála dupla kávé 3495, és a 033-as Dreyer Gold dobozos sör mindössze 199 forint. Viola illatszer kereskedés. Körmend, Vida József utca 3 és Vasvár, Kossuth Lajos utca 5. Jöjjön hozzánk, jobban jár!
2: A Jóár Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a Jóár Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jóár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Mindjárt folytatjuk.
0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: nagypapát.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
3: Jurájahi búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
5: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó! Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
7: Reklámot hallottak.
8: 99.8.
7: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
9: Még várni kell a körmendi közvilágítás korszerűsítésére. Gomba kavalkád a szombathelyi vásárcsarnokban. Csomót találtak a pápa tüdejében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra sem született végleges döntés a körmendi közvilágítás korszerűsítéséről. A képviselőtestület legutóbbi ülésén ismét megkezdte a tárgyalást, végül azonban levették azt a napirendről. Dr. Szabó Barna polgármester szerint fontos lenne, hogy minél hamarabb elinduljon a beruházás, amely már hosszabb ideje visszatérő téma.
10: Abba egyetértett a testület már régen, hogy ha a pályázatot nem írtak ki már évek óta, akkor vegyünk föl hitelt rá, és annak a törlesztését osztuk be. Azért meri bevállalni az önkormányzat az esetleges ilyen hitelt egyébként, mert törlesztés energiatakarékos izzogon keresztül a energiaszámlán meg is spóroljuk. Felelősségteljesen bele tudunk menni egy ilyen hitelfelvételbe is. Van egy megtervezett rekonstrukciónk, képviselőtestület fele inkább visszalépett ettől. Most viszont szembesültünk vele, hogy igen, minőségben hátrább lépünk, tudunk pénzspórolni, de újra meg kell terveztetni, aminek komoly költsége van. Havi szinten 1 millió forintot spórolnánk azzal, hogyha már újak lennének. Úgyhogy annak örültem volna, hogyha már most ezek a újak világítanak. Most viszont még várunk egy kicsit. Bízom benne, hogy rövidesen konszenzus születik a testület minden tagja között, és akkor mi hamarabb el tud indulni ez a beruházás is.
9: Összegezte szeptemberi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak, nyilatkozta Balogh Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvivője egy kiemelt esetet ismertetett is.
11: Szeptemberben 73 esetben volt szükség műszaki mentésnél tűzoltói segítségre, míg 36 esetben pedig tűzesethez kellett vonulnia a tűzoltóknak. Tűzesetek közül pedig az egyik az szeptember 7 én reggel a Sárvári Baromfi feldolgozó üzem csarnokában történt a Rábasonéni úton. Itt egy hűtőszerkezet gyulladt ki az üzemcsarnokban. A tűzeset során a csarnok füstelítődött, mintegy 30 hivatásos tűzoltó érkezett a helyszínre Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről, akik helyi szakemberek segítségével megkeresték a tűz forrását, majd eloltották a lángokat. Összesen 320 dolgozó használta el a gyáregységet az oltás idejére.
9: A száraz ősz ellenére több mint 140 gombafajt sikerült összegyűjteni a szerdai szombathelyi gomba bemutatóra. A vásárcsarnok szakemberei a Dunántúl számos pontját bejárták, hogy minél változatosabb legyen a kínálat. A látogatók holnap délelőtt az ehető és mérgező fajok közti különbséget is megismerhetik, a gyerekeket pedig játékos feladatok és tök faragás várja, tudtuk meg Polákovics Marietta igazgatótól.
0: Schindler itt a gombaszak ellenőrünk évközben is többször is különböző tematikával tart előadást, hogy ezzel is edukálja a szombathelyi lakosokat a gombák világában. Igény van rá, mindenképpen azért is kezdtük el szervezni, illetve láttuk azt, hogy mennyire nem rendelkeznek bizonyos információkkal az emberek, hogy hogyan hozzák be a gombát, hogyan gyűjtik, vagy mik a legalapvetőbb hibák, amiket elkövetnek, és ezért is gondoltuk, hogy nagyon hasznosak lehetnek ezek az információk.
9: A találkozás a gombákkal bemutatót szerdán reggel 8 és 11 óra között tartják a szombathelyi vásárcsarnokban. Rendőrök, erdészek és vadászok együttműködésének köszönhetően találták meg sértetlenül azt a 92 éves nőt, aki gombaszedés közben tévedt el Apátisván falva melletti erdőben, tájékoztatott a rendőrség. Az idős nő egyedül indult gombát szedni, de nem tért vissza a szállásra. A körzeti megbízott telefonon tartotta vele a kapcsolatot, miközben szirénázva járta a környéket. A vadásztársaság, a természetvédelmi őrszolgálat és az erdészet is bekapcsolódott a keresésbe, végül épségben megtalálták a nőt. A Hit nemzet megtartó szerepéről és a Szombathelyi Egyházmegye történetéről tartott előadás dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Körmenden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására. Hangsúlyozta, a jövő építéséhez a hit mellett összefogásra és a széthúzás meghaladására is szükség van. Az információs manipuláció elleni fellépés, valamint az EU bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek az Európai Unió külügyminisztereinek luxemburgi tanácsülésén, amelyre elutazott Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője is. A külügyminiszter Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárgyalások első témája, miként tud Európa hatékonyabban fellépni a rosszindulatú összehangolt információs manipulációval és a külső hibrid fenyegetésekkel szemben. A 2027-es évásványa címjelöltjeit is megismerheti a közönség a Lelkes Ásványbörzén, amelyet október 17-18-án tartanak Budapesten a Momsportban. A rendezvényen 120 kiállító mutatja be kínálatát, több mint 2000 négyzetméteren, ahol ásványok, ékszerek, drágakövek és fosszíliák között válogathatnak az érdeklődők. A látogatók szakmai bemutatókon, interaktív programokon és előadásokon vehetnek részt, miközben különleges ásványokat, ősmaradványokat és kézműves termékeket ismerhetnek meg. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó a pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségi problémái, aktív életmódot folytat és rendszeresen úszik, teniszezik.
7: Sporthírek.
9: A körmendi FC a VVS-e ellen 2-1-es győzelmet aratott a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában idegenben. A Tuti Textil Körmend VVS-e a Nádast KSE vendége volt a Vas megyei másodosztályú bajnokság vasárnapi fordulójában. A Körmend 4-1-re kapott ki a vendéglátóitól.
7: Időjárás jelentés.
9: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, helyenként viszont kisebb eső kialakulhat. A légmozgás emellett többnyire mérsékelt marad, így reggel 5-7, délután 13-20 fokot mérhetünk.
7: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Ezen a héten a szemünkre fókuszálunk. A hét partnere a körmendi Szóle Optika. Látni jó, Szóle Optikával még jobb.
7: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divyen konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
6: Dexablock.
7: Fájdalom csillapító.
6: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
8: Dexablock. Fájdalom csillapító.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
9: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most minden. Domboldalon, néma tájban fekszem az

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Mindjárt folytatjuk.
0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A UR Discount aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Discountban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Discount Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagy kereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, Maxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Nem gond, ha jön a hó vége. Velünk több marad a zsebében. Óriási választékkal, kedvező árakkal, heti szuperakciókkal várják vásárlóikat. A Viola üzletek Körmenden és Vasváron. Heti kiemelt akciónk. A 750 ml-es Domestos csak 549, az 1 kg-os Edusó Gála dupla kávé 3495, és a 033-as Dreyer Gold dobozos sör mindössze 199 forint. Viola illatszer kereskedés. Körmend, Vida József utca 3 és Vasvár, Kossuth Lajos utca 5. Jöjjön hozzánk, jobban jár!
6: Hello, stop! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: kisvár.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Jól vették az iskolaváltás akadályait a gersekaráti diákok. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a rázsósok. Meghalt a férfi, aki bement a tigrisek területére egy vadasparkban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Beilleszkedtek új közösségeikbe a gersekarátról Körmendre érkezett diákok. A tagiskola megszűnése után 35 tanuló kezdte meg a tanévet a Boldogpatyai László Katolikus Általános Iskolában. Számukra iskolabuszt is indítottak, a nyolcadikosokat pedig együtt tartották, tudtuk meg Kiskós Kittitől, a Körmendi Oktatási Intézmény igazgatójától.
4: Úgy gondoltuk, hogy miután ők már 8 éve együtt alkotnak egy közösséget, illetve az osztályfőnökük is az iskola dolgozója lett, így ők külön osztályban vannak, azt gondolom, hogy ez őnekik egy nagyon szerencsés. A többiek pedig beintegrálódtak, 2-en, 4-en, 6-an, 5-en a már meglévő osztályainkba. Igyekeztünk azt is figyelembe venni, hogy a gersekarától érkező gyerekek egy osztályba kerüljenek, tehát hogy legyen mindenkinek ismerőse. Én úgy érzem, meg úgy látom, hogy a folyosón is nagyon hamar kapcsolatokat teremtettek a körmendi gyerekekkel is. Többször látom a felsősöket iskola után is, akár a főtéren, vagy mondják is, hogy többször találkoznak, úgyhogy azt gondolom, hogy így az első lépések azok jól teltek.
3: Egyiptom titkainak nyomában címmel tart előadást Vas Péter Baxter utazó és fotós október 15-én csütörtökön a Sinkovics Imre Filmszínházban a Világjáró Klubja ismeretterjesztő sorozat részeként. A program az észak-afrikai ország világába kalózolja az érdeklődőket, akik a fotós élményein és felvételein keresztül ismerhetik meg Egyiptom különleges helyszíneit és kulturális értékeit. Összegezte 2 éves munkáját Körmend polgármestere, Bogács Mónika információi következnek.
5: A város egészének hosszú távú érdekeit kell szem előtt tartani a településvezetői döntések meghozatalakor, még akkor is, ha azok nem mindenki számára kedvezőek, írt a közösségi oldalán Körmend polgármestere, a városvezetői megbízatása kezdetének második évfordulójára emlékezve. Dr. Szabó Barna példaként említette az utcafelújításokat, a sportegyesületek támogatását és a városi kitüntetések odaítélését. Mint írta, ezekben az esetekben is lehetnek olyanok, akik úgy érzik, hogy más területek vagy személyek szintén megérdemelnék a figyelmet, a támogatást vagy az elismerést. Hangsúlyozta, az eltérő döntések nem feltétlenül jelentik azt, hogy a városvezetés egyes embereket vagy közösségeket többre, másokat kevesebbre tart. A rendelkezésre álló források és lehetőségek végesek, ezért mérlegelni és rangsorolni kell a különböző igényeket. Dr. Szabó Barna szerint a városvezetés egyik legnehezebb feladata annak elfogadása, hogy még a körültekintően meghozott döntésekkel sem lehet mindenki egyetértését elnyerni. A döntések mércéjének ezért az átgondoltságnak, az indokolhatóságnak és a méltányosságnak kell lennie, miközben a város egészének hosszú távú céljai élveznek elsőbséget. A bejegyzésben Dr. Szabó Barna polgármester köszönetet mondott munkatársainak, valamint azok, akik bizalmukkal és biztatásukkal segítették munkáját. Hozzátette, továbbra is motiváltan, örömmel és ambícióval kívánja szolgálni Körmendet polgármesterként.
3: A volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja az államfő legfőbb ügyésznek. Fejes Péter volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A megyei főügyész helyettesként menj nyugdíjba 2025-ben. Az előző legfőbb ügyész Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt. Jubileumi orsolyanapi vására készülnek Kőszegen. 25. alkalommal rendezik meg október 17-én és 18-án az orsolyanapi vásárt Kőszegen a Jurisics vár szervezésében, közölte Póca Zoltán igazgató. A történelmi belvárosban mindegy 150 vásáros, köztük kézművesek, borászok és méhészek kínálják portékáikat. A főtéren és a Jurisics várban kulturális programokkal is várják az érdeklődőket. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a Rázsó Technikum diákjai. Az országos könyvtári napok keretében a tanulóknak különböző témákra épülő feladatsorokat kellett megoldaniuk. A programon 2 9-es osztály, valamint a végzős kereskedelmi értékesítők képviselték az intézményt. A labdarúgással kapcsolatos kvízben Kovács Nikoletta és Horváth Levente szerepelt kiemelkedően. A sorstársi segítség erősítését, valamint a róluk szóló döntésekbe történő beleszólás lehetőségét szorgalmazzák a mentális egészségügyi nehézségekkel élők a mentális egészség október 10-i világnapja alkalmából, olvasható a tapasztalati szakértői grémium közleményében. Azt írják, a mentális nehézségekkel élők tapasztalata nem pusztán személyes történet, hanem fontos tudás és szakértelem. Nem elég történeteiket meghallgatni, az érintetteknek lehetőséget kell kapniuk arra is, hogy részt vegyenek azoknak a döntéseknek az alakításában, amelyek az életüket érintik. A Kék Balaton lett a Balaton sütije, a fekete áfonya muszt, málnát és olívaolajat tartalmazó édesség hullámos formájával, fehér csokoládé és velúr bevonatával és roppanós rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi, így tudósít az MTI. A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. Meghalt Anglia egyik vadasparkjában egy látogató, aki bement a tigriseknek elkerített részre, és az egyik nagymacska megtámadta. A parkot kifejezetten nagyvadak, köztük oroszlánok, tigrisek, leopárdok, gepárdok, jegesmedvék és barna medvék bemutatására alakították ki. Az állatok a természetbeli környezetükhöz nagyon hasonló, hatalmas szabadtéri területeken élnek.
1: Sporthírek.
3: A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül Dekerkez Milossal kezdőben 3-0-ra kapott ki a vendég Manchester City-től az angol labdarúgó bajnokság vasárnapi rangadóján. A magyar válogatott csapatkapitánya nem került be a Pol keretébe. A vezetőedző elárulta, a középpályás túlhajszolt állapotban tért vissza a Nemzetek Ligája meccsek miatt tartott szünetről, ráadásul meghúzódott a combhajlító izma és nincs 100%-os állapotban.
1: Időjárás jelentés.
3: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, helyenként viszont kisebb eső kialakulhat. A légmozgása mellett többnyire mérsékelt marad, így reggel 5-7, délután 13-20 fokot mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: na. Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
0: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jó hírek a húsevőknek, a kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a kráterhúsboltban.
5: Valaki az elsőre gyűjt, valaki nagyobbba költözne, valaki eladná, mások most költöznének új lakásba. Ahány igény, annyiféle megoldással állunk ügyfeleink rendelkezésére. Hitelre, biztosításra is szükség lenne? Forduljon hozzánk bizalommal. Otthoncentrum ingatlan iroda, Körmenden, a Szabadság tér 5-ös szám alatt. Otthoncentrum, mert az otthonom én vagyok.
6: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
7: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
8: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: Reklámot hallottak.
4: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még várni kell a körmendi közvilágítás korszerűsítésére. Gomba kavalkád a szombathelyi vásárcsarnokban. Csomót találtak a pápa tüdejében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra sem született végleges döntés a körmendi közvilágítás korszerűsítéséről. A képviselőtestület legutóbbi ülésén ismét megkezdte a tárgyalást, végül azonban levették azt a napirendről. Dr. Szabó Barna polgármester szerint fontos lenne, hogy minél hamarabb elinduljon a beruházás, amely már hosszabb ideje visszatérő téma.
2: Abba egyetértett a testület már régen, hogy ha a pályázatot nem írtak ki már évek óta, akkor vegyünk föl hitelt rá, és annak a törlesztését osztuk be. Azért meri bevállalni az önkormányzat az esetleges ilyen hitelt egyébként, mert törlesztés energiatakarékos izzogon keresztül a energiaszámlán meg is spóroljuk. Felelősség teljesen bele tudunk menni egy ilyen hitelfelvételbe, és van egy megtervezett rekonstrukciónk, képviselőtestület fele inkább visszalépett ettől. Most viszont szembesültünk vele, hogy igen, minőségben hátrább lépünk, tudunk pénzspórolni, de újra meg kell terveztetni, aminek komoly költsége van, havi szinten 1 millió forintot spórolnánk azzal, hogyha már újak lennének. Úgyhogy annak örültem volna, hogyha már most ezek a újak világítanak. Most viszont még várunk egy kicsit, bízom benne, hogy rövidesen konszenzus születik a testület minden tagja között, és akkor mi hamarabb el tud indulni ez a beruházás is.
1: Összegezte szeptemberi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak, nyilatkozta Balog Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvivője egy kiemelt esetet ismertetett is.
3: Szeptemberben 73 esetben volt szükség műszaki mentésnél tűzoltói segítségre, míg 36 esetben pedig tűzesethez kellett vonulnia a tűzoltóknak. Tűzesetek közül pedig az egyik az szeptember 7-én reggel a Sárvári Baromfi feldolgozó üzem csarnokában történt a Rábasonémi úton. Itt egy hűtőszerkezet gyulladt ki az üzemcsarnokban. A tűzeset során a csarnok füsteltelítődött, mintegy 30 hivatásos tűzoltó érkezett a helyszínre Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről, akik helyi szakemberek segítségével megkeresték a tűz forrását, majd eloltották a lángokat. Összesen 320 dolgozó használta el a gyáregységet az oltás idejére.
1: A száraz ősz ellenére több mint 140 gombafajt sikerült összegyűjteni a szerdai szombathelyi gomba bemutatóra. A vásárcsarnok szakemberei a Dunántúl számos pontját bejárták, hogy minél változatosabb legyen a kínálat. A látogatók holnap délelőtt az ehető és mérgező fajok közti különbséget is megismerhetik, a gyerekeket pedig játékos feladatok és több faragás várja, tudtuk meg Polákovics Marietta igazgatótól.
4: Schindler itt a gombaszakellenőrünk évközben és többször is különböző tematikával tart előadást, hogy ezzel is edukálja a szombathelyi lakosokat a gombák világában. Igény van rá mindenképpen, azért is kezdtük ezt tervezni, illetve láttuk azt, hogy mennyire nem rendelkeznek bizonyos információkkal az emberek, hogy hogyan hozzák be a gombát, hogyan gyűjtik, vagy mik a legalapvetőbb hibák, amiket elkövetnek, és ezért is gondoltuk, hogy nagyon hasznosak lehetnek ezek az információk.
1: A találkozás a gombákkal bemutatót szerdán reggel 8 és 11 óra között tartják a szombathelyi vásárcsarnokban. Rendőrök, erdészek és vadászok együttműködésének köszönhetően találták meg sértetlenül azt a 92 éves nőt, aki gombaszedés közben tévedt el Apát István falva melletti erdőben, tájékoztatott a rendőrség. Az idős nő egyedül indult gombát szedni, de nem tért vissza a szállásra. A körzeti megbízott telefonon tartotta vele a kapcsolatot, miközben szirénázva járta a környéket. A vadásztársaság, a természetvédelmi őrszolgálat és az erdészet is bekapcsolódott a keresésbe, végül épségben megtalálták a nőt. A Hit nemzetmegtartó szerepéről és a Szombathelyi Egyházmegye történetéről tartott előadás dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Körmenden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására. Hangsúlyozta, a jövő építéséhez a hit mellett összefogásra és a széthúzás meghaladására is szükség van. Az információs manipuláció elleni fellépés, valamint az EU bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek az Európai Unió külügyminisztereinek luxemburgi tanácsülésén, amelyre elutazott Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője is. A külügyminiszter Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárgyalások első témája, miként tud Európa hatékonyabban fellépni a rosszindulatú, összehangolt információs manipulációval és a külső hibrid fenyegetésekkel szemben. A 2027-es évásvány a címjelöltjeit is megismerheti a közönség a Lelkes Ásványbörzén, amelyet október 17-18-án tartanak Budapesten a MOM Sportban. A rendezvényen 120 kiállító mutatja be kínálatát, több mint 2000 négyzetméteren, ahol ásványok, ékszerek, drágakövek és fosszíliák között válogathatnak az érdeklődők. A látogatók szakmai bemutatókon, interaktív programokon és előadásokon vehetnek részt, miközben különleges ásványokat, ősmaradványokat és kézműves termékeket ismerhetnek meg. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó a pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségi problémái, aktív életmódot folytat és rendszeresen úszik, teniszezik.
0: Sporthírek.
1: A körmendi FC a VVS-e ellen 2-1-es győzelmet aratott a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában idegenben. A Tuti Textil Körmend VVS-e a Nádast KSE vendége volt a Vas megyei másodosztályú bajnokság vasárnapi fordulójában. A Körmend 4-1-re kapott ki a vendéglátóitól.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, helyenként viszont kisebb eső kialakulhat. A légmozgás emellett többnyire mérsékelt marad, így reggel 5-7, délután 13-20 fokot mérhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divián konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
3: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, Moxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
6: Nem gond, ha jön a hó vége, velünk több marad a zsebében. Óriási választékkal, kedvező árakkal,

0: heti szuperakciókkal várják vásárlóikat a Viola üzletek Körmenden és Vasváron. Heti kiemelt akciónk: a 750 ml-es Domestos csak 549, az 1 kg-os Edusó Gála dupla kávé 3495, és a 033-as Dreyer Gold dobozos sör mindössze 199 forint. Viola illatszerkereskedés, Körmend, Vida József utca 3 és Vasvár, Kossuth Lajos utca 5. Jöjjön hozzánk, jobban jár!
1: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
2: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
3: Feladod a

0: Hazai turné. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Kicsi lány, lány, lány, mutatom, hogy mi az élet.
2: Mutatom,

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ez

Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Jól vették az iskolaváltás akadályait a gerse-karáti diákok. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a rázsósok. Meghalt a férfi, aki bement a tigrisek területére egy vadas parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Beilleszkedtek új közösségeikbe a gerse-karátról Körmendre érkezett diákok. A tagiskola megszűnése után 35 tanuló kezdte meg a tanévet a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolában. Számukra iskolabuszt is indítottak, a nyolcadikosokat pedig együtt tartották, tudtuk meg Kiskós Kittitől, a Körmendi Oktatási Intézmény igazgatójától.
2: Úgy gondoltuk, hogy miután ők már 8 éve együtt alkotnak egy közösséget, illetve az osztályfőnökük is az iskola dolgozója lett, így ők külön osztályban vannak, azt gondolom, hogy ez őnekik egy nagyon szerencsés. A többiek pedig beintegrálódtak. 2, 4, 6, 5 a már meglévő osztályainkba. Igyekeztünk azt is figyelembe venni, hogy a gerse-karától érkező gyerekek egy osztályba kerüljenek, tehát hogy legyen mindenkinek ismerőse. Én úgy érzem, meg úgy látom, hogy a folyosón is nagyon hamar kapcsolatokat teremtettek a körmendi gyerekekkel is. Többször látom a felsősöket iskola után is, akár a főtéren, vagy mondják is, hogy többször találkoznak, úgyhogy azt gondolom, hogy így az első lépések azok jól teltek.
1: Egyiptom titkainak nyomában címmel tart előadást Vas Péter Baxter utazó és fotós október 15-én csütörtökön a Sinkovics Imre Filmszínházban a Világjáró Klubja ismeretterjesztő sorozat részeként. A program az észak-afrikai ország világába kalózolja az érdeklődőket, akik a fotós élményein és felvételein keresztül ismerhetik meg Egyiptom különleges helyszíneit és kulturális értékeit. Összegezte 2 éves munkáját Körmend polgármestere, Pogács Mónika információi következnek.
3: A város egészének hosszú távú érdekeit kell szem előtt tartani a településvezetői döntések meghozatalakor, még akkor is, ha azok nem mindenki számára kedvezőek. Írt a közösségi oldalán Körmend polgármestere, a városvezetői megbízatása kezdetének második évfordulójára emlékezve. Dr. Szabó Barna példaként említette az utcafelújításokat, a sportegyesületek támogatását és a városi kitüntetések odaítélését. Mint írta, ezekben az esetekben is lehetnek olyanok, akik úgy érzik, hogy más területek vagy személyek szintén megérdemelnék a figyelmet, a támogatást vagy az elismerést. Hangsúlyozta, az eltérő döntések nem feltétlenül jelentik azt, hogy a városvezetés egyes embereket vagy közösségeket többre, másokat kevesebbre tart. A rendelkezésre álló források és lehetőségek végesek, ezért mérlegelni és rangsorolni kell a különböző igényeket. Dr. Szabó Barna szerint a városvezetés egyik legnehezebb feladata annak elfogadása, hogy még a körültekintően meghozott döntésekkel sem lehet mindenki egyetértését elnyerni. A döntések mércéjének ezért az átgondoltságnak, az indokolhatóságnak és a méltányosságnak kell lennie, miközben a város egészének hosszú távú céljai élveznek elsőbséget. A bejegyzésben Dr. Szabó Barna polgármester köszönetet mondott munkatársainak, valamint azoknak, akik bizalmukkal és biztatásukkal segítették munkáját. Hozzátette, továbbra is motiváltan, örömmel és ambícióval kívánja szolgálni Körmendet polgármesterként.
1: A volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja az államfő legfőbb ügyésznek. Fejes Péter volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A megyei főügyész helyettesként menj nyugdíjba 2025-ben. Az előző legfőbb ügyész Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt. Jubileumi orsolya napi vására készülnek Kőszegen. 25. alkalommal rendezik meg október 17-én és 18-án az orsolya napi vásárt Kőszegen a Jurisics vár szervezésében, közölte Póca Zoltán igazgató. A történelmi belvárosban mintegy 150 vásáros, köztük kézművesek, borászok és méhészek kínálják portékáikat. A főtéren és a Jurisics várban kulturális programokkal is várják az érdeklődőket. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a Rázsó Technikum diákjai. Az országos könyvtári napok keretében a tanulóknak különböző témákra épülő feladatsorokat kellett megoldaniuk. A programon 2 9-es osztály, valamint a végzős kereskedelmi értékesítők képviselték az intézményt. A labdarúgással kapcsolatos kvízben Kovács Nikoletta és Horváth Levente szerepelt kiemelkedően. a sorstársi segítség erősítését, valamint a róluk szóló döntésekbe történő beleszólás lehetőségét szorgalmazzák a mentális egészségügyi nehézségekkel élők a Mentális Egészség október 10-i világnapja alkalmából. Olvasható a tapasztalati szakértői grémium közleményében. Azt írják, a mentális nehézségekkel élők tapasztalata nem pusztán személyes történet, hanem fontos tudás és szakértelem. Nem elég történeteiket meghallgatni, az érintetteknek lehetőséget kell kapniuk arra is, hogy részt vegyenek azoknak a döntéseknek az alakításában, amelyek az életüket érintik. A Kék Balaton lett a Balaton sütije, a fekete áfonya muszt, málnát és olívaolajat tartalmazó édesség hullámos formájával, fehér csokoládé és velúr bevonatával és roppanós rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi, így tudósít az MTI. A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. Meghalt Anglia egyik vadasparkjában egy látogató, aki bement a tigriseknek elkerített részre, és az egyik nagymacska megtámadta. A parkot kifejezetten nagy vadak, köztük oroszlánok, tigrisek, leopárdok, gepárdok, jegesmedvék és barnamedvék bemutatására alakították ki. Az állatok a természetbeli környezetükhöz nagyon hasonló, hatalmas szabadtéri területeken élnek.
0: Sporthírek.
1: A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül Dekerkez Milossal kezdőben 3-0-ra kapott ki a vendég Manchester City-től az angol labdarúgó bajnokság vasárnapi rangadóján. A magyar válogatott csapatkapitánya nem került be a Pol keretébe. A vezetőedző elárulta, a középpályás túlhajszolt állapotban tért vissza a Nemzetek Ligája meccsek miatt tartott szünetről, ráadásul meghúzódott a combhajlító izma, és nincs 100%-os állapotban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, helyenként viszont kisebb eső kialakulhat. A légmozgás emellett többnyire mérsékelt marad, így reggel 5-7, délután 13-20 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: kid's messed up.
1: Kilencvenkilenc pont nyolc Körmend rádiója, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még várni kell a körmendi közvilágítás korszerűsítésére. Gomba kavalkád a szombathelyi vásárcsarnokban. Csomót találtak a pápa tüdejében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra sem született végleges döntés a körmendi közvilágítás korszerűsítéséről. A képviselőtestület legutóbbi ülésén ismét megkezdte a tárgyalást, végül azonban levették azt a napirendről. Dr. Szabó Barna polgármester szerint fontos lenne, hogy minél hamarabb elinduljon a beruházás, amely már hosszabb ideje visszatérő téma.
2: Abba egyetértett a testület már régen, hogy ha a pályázatot nem írtak ki már évek óta, akkor vegyünk föl hitelt rá, és annak a törlesztését osztuk be. Azért meri bevállalni az önkormányzat az esetleges ilyen hitelt egyébként, mert törlesztés energiatakarékos izzogon keresztül a energiaszámlán meg is spóroljuk. Felelősségteljesen bele tudunk menni egy ilyen hitelfelvételbe, és van egy megtervezett rekonstrukciónk, képviselőtestület fele inkább visszalépett ettől. Most viszont szembesültünk vele, hogy igen, minőségben hátrább lépünk, tudunk pénzspórolni, de újra meg kell terveztetni, aminek komoly költsége van, havi szinten 1 millió forintot spórolnánk azzal, hogyha már újak lennének. Úgyhogy annak örültem volna, hogyha már most ezek a újak világítanak. Most viszont még várunk egy kicsit, bízom benne, hogy rövidesen konszenzus születik a testület minden tagja között, és akkor mi hamarabb el tud indulni ez a beruházás is.
1: Összegezte szeptemberi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak, nyilatkozta Balog Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvivője egy kiemelt esetet ismertetett is.
3: Szeptemberben 73 esetben volt szükség műszaki mentésnél tűzoltói segítségre, míg 36 esetben pedig tűzesethez kellett vonulnia a tűzoltóknak. Tűzesetek közül pedig az egyik az szeptember 7-én reggel a Sárvári Baromfi feldolgozó üzem csarnokában történt a Rábasonéni úton. Itt egy hűtőszerkezet gyulladt ki az üzemcsarnokban. A tűzeset során a csarnok füstelítődött, mintegy 30 hivatásos tűzoltó érkezett a helyszínre Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről, akik helyi szakemberek segítségével megkeresték a tűz forrását, majd eloltották a lángokat. Összesen 320 dolgozó hagyta el a gyáregységet az oltás idejére.
1: A száraz ősz ellenére több mint 140 gombafajt sikerült összegyűjteni a szerdai szombathelyi gomba bemutatóra. A vásárcsarnok szakemberei a Dunántúl számos pontját bejárták, hogy minél változatosabb legyen a kínálat. A látogatók holnap délelőtt az ehető és mérgező fajok közti különbséget is megismerhetik, a gyerekeket pedig játékos feladatok és több faragás várja, tudtuk meg Polákovics Marietta igazgatótól.
4: Schindler itt a gombaszak ellenőrünk évközben és többször is különböző tematikával tart előadást, hogy ezzel is edukálja a szombathelyi lakosokat a gombák világában. Igény van rá mindenképpen, azért is kezdtük el szervezni, illetve láttuk azt, hogy mennyire nem rendelkeznek bizonyos információkkal az emberek, hogy hogyan hozzák be a gombát, hogyan gyűjtik, vagy mik a legalapvetőbb hibák, amiket elkövetnek, és ezért is gondoltuk, hogy nagyon hasznosak lehetnek ezek az információk.
1: A találkozás a gombákkal bemutatót szerdán reggel 8 és 11 óra között tartják a szombathelyi vásárcsarnokban. Rendőrök, erdészek és vadászok együttműködésének köszönhetően találták meg sértetlenül azt a 92 éves nőt, aki gombaszedés közben tévedt el Apát István falva melletti erdőben, tájékoztatott a rendőrség. Az idős nő egyedül indult gombát szedni, de nem tért vissza a szállásra. A körzeti megbízott telefonon tartotta vele a kapcsolatot, miközben szirénázva járta a környéket. A vadásztársaság, a természetvédelmi őrszolgálat és az erdészet is bekapcsolódott a keresésbe, végül épségben megtalálták a nőt. A Hit nemzet megtartó szerepéről és a Szombathelyi Egyházmegye történetéről tartott előadás dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Körmenden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására. Hangsúlyozta, a jövő építéséhez a hit mellett összefogásra és a széthúzás meghaladására is szükség van. Az információs manipuláció elleni fellépés, valamint az EU bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek az Európai Unió külügyminisztereinek luxemburgi tanácsülésén, amelyre elutazott Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője is. A külügyminiszter Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárgyalások első témája, miként tud Európa hatékonyabban fellépni a rossz indulatú összehangolt információs manipulációval és a külső hibrid fenyegetésekkel szemben. A 2027-es évásványa címjelöltjeit is megismerheti a közönség a Lelkes Ásványbörzén, amelyet október 17-18-án tartanak Budapesten a MOM Sportban. A rendezvényen 120 kiállító mutatja be kínálatát, több mint 2000 négyzetméteren, ahol ásványok, ékszerek, drágakövek és fosszíliák között válogathatnak az érdeklődők. A látogatók szakmai bemutatókon, interaktív programokon és előadásokon vehetnek részt, miközben különleges ásványokat, ősmaradványokat és kézműves termékeket ismerhetnek meg. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó a pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségi problémái, aktív életmódot folytat és rendszeresen úszik, teniszezik.
0: Sporthírek.
1: A Körmendi FC a VVS-e ellen 2-1-es győzelmet aratott a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában idegenben. A Tuti Textil Körmend VVS-e a Nádast KSE vendége volt a Vas megyei másodosztályú bajnokság vasárnapi fordulójában. A Körmend 4-1-re kapott ki a vendéglátóitól.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, helyenként viszont kisebb eső kialakulhat. A légmozgás emellett többnyire mérsékelt marad, így reggel 5-7, délután 13-20 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában.

0: 99.8. Rap hangolva.
1: You can't touch this.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Jól vették az iskolaváltás akadályait a gersekaráti diákok. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a rázsósok. Meghalt a férfi, aki bement a tigrisek területére egy vadas parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Beilleszkedtek új közösségeikbe a gersekarátról Körmendre érkezett diákok. A tagiskola megszűnése után 35 tanuló kezdte meg a tanévet a Boldogpatyai László Katolikus Általános Iskolában. Számukra iskolabuszt is indítottak, a nyolcadikosokat pedig együtt tartották, tudtuk meg Kiskós Kittitől, a Körmendi Oktatási Intézmény igazgatójától.
2: Úgy gondoltuk, hogy miután ők már 8 éve együtt alkotnak egy közösséget, illetve az osztályfőnökük is az iskola dolgozója lett, így ők külön osztályban vannak, azt gondolom, hogy ez őnekik egy nagyon szerencsés. A többiek pedig beintegrálódtak, 2, 4, 6, 5 a már meglévő osztályainkba. Igyekeztünk azt is figyelembe venni, hogy a gersekarától érkező gyerekek egy osztályba kerüljenek, tehát hogy legyen mindenkinek ismerőse. Én úgy érzem, meg úgy látom, hogy a folyosón is nagyon hamar kapcsolatokat teremtettek a körmendi gyerekekkel, és többször látom a felsősöket iskola után is, akár a főtéren, vagy mondják is, hogy többször találkoznak, úgyhogy azt gondolom, hogy így az első lépések azok jól teltek.
1: Egyiptom titkainak nyomában címmel tart előadást Vas Péter Baxter utazó és fotós október 15-én csütörtökön a Sinkovics Imre Filmszínházban a Világjáró Klubja ismeretterjesztő sorozat részeként. A program az észak-afrikai ország világába kalózolja az érdeklődőket, akik a fotós élményein és felvételein keresztül ismerhetik meg Egyiptom különleges helyszíneit és kulturális értékeit. Összegezte 2 éves munkáját Körmend polgármestere, Pogács Mónika információi következnek.
3: A város egészének hosszú távú érdekeit kell szem előtt tartani a településvezetői döntések meghozatalakor, még akkor is, ha azok nem mindenki számára kedvezőek, írt a közösségi oldalán Körmend polgármestere, a városvezetői megbízatása kezdetének második évfordulójára emlékezve. Dr. Szabó Barna példaként említette az utcafelújításokat, a sportegyesületek támogatását és a városi kitüntetések odaítélését. Mint írta, ezekben az esetekben is lehetnek olyanok, akik úgy érzik, hogy más területek vagy személyek szintén megérdemelnék a figyelmet, a támogatást vagy az elismerést. Hangsúlyozta, az eltérő döntések nem feltétlenül jelentik azt, hogy a városvezetés egyes embereket vagy közösségeket többre, másokat kevesebbre tart. A rendelkezésre álló források és lehetőségek végesek, ezért mérlegelni és rangsorolni kell a különböző igényeket. Dr. Szabó Barna szerint a városvezetés egyik legnehezebb feladata annak elfogadása, hogy még a körültekintően meghozott döntésekkel sem lehet mindenki egyetértését elnyerni. A döntések mércéjének ezért az átgondoltságnak, az indokolhatóságnak és a méltányosságnak kell lennie, miközben a város egészének hosszú távú céljai élveznek elsőbséget. A bejegyzésben Dr. Szabó Barna polgármester köszönetet mondott munkatársainak, valamint azok, akik bizalmukkal és biztatásukkal segítették munkáját. Hozzátette, továbbra is motiváltan, örömmel és ambícióval kívánja szolgálni Körmendet polgármesterként.
1: A volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja az államfő legfőbb ügyésznek. Fejes Péter volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A megyei főügyész helyettesként menny nyugdíjba 2025-ben. Az előző legfőbb ügyész Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt. Jubileumi orsolyanapi vására készülnek Kőszegen. 25. alkalommal rendezik meg október 17-én és 18-án az orsolyanapi vásárt Kőszegen a Jurisics vár szervezésében, közölte Póca Zoltán igazgató. A történelmi belvárosban mindegy 150 vásáros, köztük kézművesek, borászok és méhészek kínálják portékáikat. A főtéren és a Jurisics várban kulturális programokkal is várják az érdeklődőket. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a Rázsó Technikum diákjai. Az országos könyvtári napok keretében a tanulóknak különböző témákra épülő feladatsorokat kellett megoldaniuk. A programon 2 9-es osztály, valamint a végzős kereskedelmi értékesítők képviselték az intézményt. A labdarúgással kapcsolatos kvízben Kovács Nikoletta és Horváth Levente szerepelt kiemelkedően. a sorstársi segítség erősítését, valamint a róluk szóló döntésekbe történő beleszólás lehetőségét szorgalmazzák a mentális egészségügyi nehézségekkel élők a mentális egészség október 10-i világnapja alkalmából. Olvasható a tapasztalati szakértői grémium közleményében. Azt írják, a mentális nehézségekkel élők tapasztalata nem pusztán személyes történet, hanem fontos tudás és szakértelem. Nem elég történeteiket meghallgatni, az érintetteknek lehetőséget kell kapniuk arra is, hogy részt vegyenek azoknak a döntéseknek az alakításában, amelyek az életüket érintik. A Kék Balaton lett a Balaton sütije, a fekete áfonya muszt, málnát és olívaolajat tartalmazó édesség hullámos formájával, fehér csokoládé és velúr bevonatával és roppanós rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi, így tudósít az MTI. A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. Meghalt Anglia egyik vadasparkjában egy látogató, aki bement a tigriseknek elkerített részre, és az egyik nagymacska megtámadta. A parkot kifejezetten nagyvadak, köztük oroszlánok, tigrisek, leopárdok, gepárdok, jegesmedvék és barna medvék bemutatására alakították ki. Az állatok a természetbeli környezetükhöz nagyon hasonló, hatalmas szabadtéri területeken élnek.
0: Sporthírek.
1: A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül Dekerkez Milossal kezdőben 3-0-ra kapott ki a vendég Manchester City-től az angol labdarúgó bajnokság vasárnapi rangadóján. A magyar válogatott csapatkapitánya nem került be a Pol keretébe. A vezetőedző elárulta, a középpályás túlhajszolt állapotban tért vissza a Nemzetek Ligája meccsek miatt tartott szünetről, ráadásul meghúzódott a combhajlító izma és nincs 100%-os állapotban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, helyenként viszont kisebb eső kialakulhat. A légmozgás emellett többnyire mérsékelt marad, így reggel 5-7, délután 13-20 fokot mérhetünk.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
3: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézték fel október 3-án a Nagy Gáspár Művelődési Központban. Kerekasztal beszélgetést is rendeztek a 40 éves múltról Pataki András Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész Rajner Ágota, az Üsa Hasadra színpad vezetője és Gergye Rezső, a Vasvári Játékszín tagja részvételével. Ezt a beszélgetést idézzük fel ma is műsor. A szombati délvasi barangolóban elhangzottak folytatásaként. Ezt a témát kínálja önöknek meghallgatásra a magazin szerkesztője, Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a háttér.

0: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézték fel október 3-án a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A Színház Örök című egész délutános rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztalbeszélgetéssel és zenei programmal várták az érdeklődőket. A Csokonai Vitéz Mihály díjas 39 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs tollából adott elő 2 komédiát, a 19 éves Üss a hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatta be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is felléptek, majd kerekasztal beszélgetést rendeztek a vasvári színjátszás 40 évéről Pataki András, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Rajner Ágóta, az Üss a hasadra színpad vezetője és Gergye Rezső a vasvári játékszín tagja részvételével. Ezt a beszélgetést idézzük ma föl műsorunkban.
1: A 19 évvel ezelőtti kezdetekről, amikor beszélünk, meg most néhány előadást kiemeltünk, de tudom, hogy az előinterjúmban is mindig hangsúlyoztad, hogy ez a csapat több, mint színdarabokat megtanuló egyének halmaza, hanem sokkal több ennél.
2: Ez így van, tehát amikor kirándulunk, halottakat nem hagyunk hátra, és a kertesház, és tehát hogy ez egy baráti csapat igazából, akik egymás kezét fogva élnek ma is meg. Ez egy olyan baráti szövet, ami ha nincs színház, akkor is egymásnak vagyunk, és egymásért vagyunk, és senkinek nem engedjük el soha a kezét. Tehát azért a 19 év alatt nyilván voltak olyan élethelyzetek, amik megpróbáltak embereket, tagokat, voltak egyébként egymás között is azért konfliktusok, meg eltérések, de valahogyan mindig túléltük, mindig egymásért túléltük a konfliktusokat is, és újra tudtuk kezdeni, és közben van, aki gyerekeket szültek, család, és visszajött játszani, volt, aki nem tett, hogy... De mindenkiről tudunk, tehát aki most nem játszik, arról is tudunk a mai napig, tehát azokkal az emberekkel is tartjuk a kapcsolatot, aki most éppen nem játszik, mert ők mégis hozzánk tartoznak.
1: Igen, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogyha a 19 évetekről beszélünk, hogy ezt elsőként megállapítani, meg kiemelni, nem? Hogy tulajdonképpen ilyen szempontból a színház másodlagos, mert ez a 19 év óta létező kapcsolat, erős kohézió, ez nem változik.
2: De egymásra hat, tehát hogy a színház is erősíti a baráti köteléket, meg a baráti kötelék is erősíti, amit az András mondott, hogy ne csak játszani szeressek időtöltéssel, hanem akarjak egy kicsit jobbat is csinálni. Tehát a két dolog az erősíti egymást szerintem. Hát a legbüszkébbek a közösségi díjunkra vagyunk. De tényleg, tehát kaptunk egy ilyen díjat valamelyik fesztiválon, hogy a legjobb alkotó a közösségi díját. Én arra vagyok a legbüszkébb.
1: Ez lejött a színpadról, a nézők,
2: igen,
1: a díj számára.
2: Igen. Tehát, hogy ez, ami köztünk van, az úgy jött le, hogy igen, hogy ebből egy zsűri meg tudta ezt fogalmazni. Anélkül, hogy mondjuk minden nap velünk lenne, vagy itt lenne, vagy ismernék.
1: Kicsit a jelenetekről is beszéljünk, hogy most mi újság van, mire készült, milyen problémák, nehézségek voltak, ilyen örömök.
2: Hát az utánpótlás kérdés az egyelőre egy picit problematikus. Bár ugye a családokban született gyermekekkel azért már foglalkoztunk tavaly, ők az is a Hasadrácska névre keresztelődtek egyelőre, de ez még nem rögzült, és nem, tehát ennek keressük az útjait, hogy lehet az utánpótlást valahogy beszervezni, vagy megszervezni, vagy valahogy fölhívni a figyelmet, hogy ővelük is tudjunk dolgozni, meg az időnkbe is beleférjen valahogy. Úgyhogy ezt problémának érezzük, hát szerintem az anyagi probléma az mindenkinél adott jelenleg, tehát az egyesületek finanszírozásától kezdve mindenhol, tehát ezt szerintem ugorjuk, tehát ez most van. Aztán természetesen nem adjuk föl, mert attól függetlenül, hogy nem látunk most forrást rá külön, hát jövőre 20 évesek leszünk, ahogy a Rezsőjék 40. Tehát én azt gondolom, hogy azt az évfordulót, azt itt Vasváron úgy szeretnénk megünnepelni, mindkét csapat, akár kön, akár együtt, majd alakul, hogy ez a városnak is fontos legyen, és hogy méltóképpen meg tudjuk ezt ünnepelni, mert azt gondolom, hogy 20 év meg 40 az annyira sok idő, hogyha valaki nekem az elején azt mondja, hogy 20 év múlva is ezt fogod csinálni, és még mindig színházat fogtok csinálni, akkor lehet, hogy azt mondom neki, hogy jaj, ne butáskodj már, hát megpróbáltunk valamit. És itt vagyunk 20 év múlva is.

0: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézték fel október 3-án a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A délutáni program részeként kerekasztal beszélgetést is tartottak a vasvári színjátszás 40 évéről. Pataki András, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Rajner Ágota, az Üsse Hasadra színpad vezetője és Gergye Rezső, a vasvári játékszín tagja részvételével. Ebbe a beszélgetésbe hallgathatnak bele most a műsor segítségével.
1: Térjünk történetmesélésben, 39 évvel ezelőttről beszéljünk, de mikor veled is megcsináltam az előinterjút, már előre tudtam, hogy ebben a kérdésben neked nem az időegyenesben, nem az a bizonyos 39 évvel ezelőtti szeptember lesz a kezdőpont, hanem mi?
2: Igen, ezt nem lehet elégszer elmondani. És tehát tulajdonképpen nem is teszek mást, amit az eszemet tudom, meg ezután is ezt fogom tenni, hogy ugyanazt mondom. Akkor, amikor valamire hagyatkozunk, azt mondjuk, hogy 39 év, vagy 20 év, vagy hagyományt teremtünk, akkor én azt mondom, hogy igen, de az előtt mi volt? Az, hogy akkor kezdődött valami, ami nekem, meg annak a 10-12 embernek kezdődött 1987. szeptember 11-én, az egy dátum, de előtte mi volt? Előtte volt Komor Bandi bácsi, meg középiskola, meg 50-es évek színjátszása, meg század elő, meg vissza a 19. század, meg vissza-vissza az időbe, tehát nincs ilyen, hogy kezdet. Nincs ilyen, hogy kezdet, csak saját magunk számára, egy-egy ember számára van kezdet. Mert ez a 1987. szeptember 11-e előtt volt egy év, de azelőtt is volt valami. Az egy év az nem másról szólt, mint hogy feltérképeztük azokat az embereket, az általános iskolával, Berci Jori tanítónével, Vég Zsuzsa tanárnővel, hogy kik azok az emberek, akiket meg lehetne szólítani színjátszás ügyben. Erről szólt egy év. De azoknak is voltak már előzményei, annak az egy évnek is. Tehát azt akarom mondani, hogy mániákosan mondom, hogy nem velünk kezdődnek a dolgok. Nem velünk kezdődnek, mi csak egy állomás vagyunk. Nekünk az egy nagyon fontos állomás, igen, nekünk nagyon fontos, de egyébként az egy nagyobb közösség, egy városi életében az egy folyamat. Ez egy folyamatnak egy kis szelete. Mint ahogy 40 év is csak egy epizód lesz. Több száz év folyamatában. Tehát az egy epizód, de nyilván egy ember életében az egy hosszabb idő már, vagy annak a csoportnak az életében. Tehát itt van Zsanett most, aki alapító tag volt, eszembe jött Ambrus Lacika, Ódoranci, Schönberger Zoli, itt a vasvárieknek ez nyilvánvaló, sokat mondanak ezek a nevek, akikkel aztán akkor ott 87. szeptember 11-én leültünk, aztán azt mondtuk, hogy hát, hogyha még kitartunk 3 hónapig, úgy gondoljátok komolyan, akkor biztos, hogy lehet a dologból valami. Kitartottak 3 hónapig, és a dologból lett valami. És akkor itt tartunk most, hogy itt ülünk, és jövőre 40 éve lesz az, hogy akkor ott a szeptember 11-én leült az a 10-12 ember. Ennyi a történet. Tehát nem velünk kezdődnek a dolgok, és tulajdonképpen csak egy ürügy. Az egész színházasdi. Egy ürügy ahhoz, hogy leüljünk és beszélgessünk és ránézzünk egymással, és szembenézzünk egymással. Ezt el szoktuk mondani néhány profi színésznek is, amikor jöttek játszani, szünetben vagy utána beszélgetéskor. A hülyéje az megsértődött ezen, hogy a színház, mi azt mondjuk, hogy ürügy, de igazából a játékotok a kezdés előtti része fontos, a szünet, meg utána a nézők számára. Na most, aki értette, az értette. Tehát a többség az értette, hogy mi nem őket bántjuk, amikor ezt mondjuk, hanem hát, hogy a színház lényege, hogy találkozunk. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy Ágota egy kitartóan, sok küzdelemmel, sok nyüglődés árán mégiscsak összehozták ezt a dolgot, sok ellenható erő ellenére. Nagyon örülök, hogy itt vagyunk, itt most nem tudom, 30 ember hallja, elmondja még 25-nek dolgokat, amit itt hallott, egy mondatot. Ennyi történik. Na, ez óriási dolog. Meg hát voltak előadások, meg lesznek óriási dolog. Köszönöm, hogy itt lehetünk.
3: 40 év vándorlás után jön el a Kána

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Kerekasztal beszélgetés segítségével tekintettek vissza a Vasvári Színjátszás elmúlt 40 évére múlt szombaton a Nagy Gáspár Kulturális Központban. Pataki András, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Rajner Ágota az Üssa Hasadra színpad vezetője, és Gergye Rezső a Vasvári Játékszín tagja osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.
2: A Vasvári Játékszín, és a névvel is az ember zavarba van, mert, és aztán éppen erre is kérdezek rá, hogy annyi minden is voltatok, egyesület, és mi minden más elnevezés. Az előbeszélgetésben tulajdonképpen azt is fontosnak tartottad kiemelni, hogy a ti Vasvári Játékszín csapatotok is élő volt, szerves volt, hatott a nézőközönségre, de úgynevezett mutációk, vagy szóval ilyen kis leképződésekhez is volt közöttök, ilyen kisebb színjátszó csapatokhoz. Hogy mondanád ezt el?
3: Igen, nagyon röviden próbálok, néhány dolog eszembe jut, hogy megalakultunk, akkor volt területi színpad volt a Devel csapatnak, ezzel is hangsúlyozva azt, hogy nem csak vasváriakra gondolunk, és már az indulás pillanatában nagyon sok vidéki is volt a csapattagja. Azóta is áll ez a dolog, hogy ha Vasvárra gondolunk, akkor mi soha nem, Vasvár nevét kiejtjük, akkor mi soha nem csak Vasvárra gondolunk, hanem a térségre is gondolunk. Aztán volt Vitamin színpad, az egy játék volt, Vitamin, kérdőjel a végén, ilyen volt, hogy Vitamin. Ez is jelezte azt, hogy olyan problémákat is, olyan előadásokat is felvállalunk, ami nem feltétlenül populáris. Aztán voltunk egyesület, voltunk nyári formációkra összeáll csapat, tehát több éven keresztül volt olyan formáció, hogy nyáron 2-3 hétre összeálltunk megcsinálni egy darabot, ez többnyire a Szentkuton zajlottak ezek a dolgok, és akkor azt követően az ősz folyamán még 20-25 előadást megértek. Ilyen volt a Sőtér István, Júdás az ember, aztán Sütő András, Kajnés Ábel, Székely János, Profán passiója, ebben játszott például az általán említett színész, a Selger Aurélt említette, aki meghalt Szombathelyen. És hát különféle mutációk is voltak, hogy néhányan összeálltak, és akkor nyári pajta színházat csináltak, és akkor elmentek a Balatonra, és akkor körbejárták a Balatont, és játszottak. Tehát voltak ilyen mutációk, vagy gyerekszín

0: mutáció közösség volt, kicsik, nagyok, ilyen mutációk voltak. Aztán a Sitkeiekkel is játszottunk közösen, ami a Soltis Lajos színháznak az elődje volt. Tehát aztán volt Vasmegyei nyári színház is volt. Tehát meg kell említeni, egészen különleges dolog volt ugye, a szervezeti struktúráját tekintve, a Nyilas Judit féle 2001-es darab, a Holva csillagom, ami ilyen amatőr és profi lét közötti formációként próbált létrejönni, és létre is jött, és működött is, de aztán megállt a dolog, és azóta volt, nem tudom, legalább 3-4 kísérlet, legutóbb idén is volt erre kísérlet, de én azt gondolom, hogy ezek a kísérletek bármennyire is eddig kudarcot vallottak, de előbb-utóbb a dolog meg fog érni, és itt András is érintett ebbe a dologban, mert a
1: Szamár Kóró címmel, ugye el is készült egy ilyen anyag, amit meg kéne csinálni.
0: Úgyhogy én bízok abban, hogy ebből is majd lesz valami, aztán lehet éppen ez a fajta közös együttlét, ennek is újabb impulzus majd jövőre, vagy nem tudom én. Tehát bármennyire is nehézségek lesznek, azt váltig állítom, hogy egy ilyen projektben is nem elsősorban az anyagiak, az anyagiak előteremtése a legnehezebb. Nem az a legnehezebb. Bármennyire is nincsen pénz, és mindig mondják, hogy nincsen pénz, soha nem volt. Sokkal nehezebb megteremteni azt az atmoszférát, azt a légkört, hogy 40-50 ember a táncostól, énekestől, a színjátszótól, a doboson, a zenei doboson át, nem tudom ki, összeálljon az a 40-50 ember és megcsinálja azt a dolgot. Az sokkal nehezebb ez a fajta dolog, de hát azt érdemes csinálni, ami nehezebb.

0: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézték fel október 3-án a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A délutáni program részeként kerekasztal beszélgetést is tartottak a vasvári színjátszás 40 évéről. Pataki András, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Rajner Ágota, az Üsse Hasadra színpad vezetője és Gergye Rezső, a vasvári játékszín tagja részvételével. Ebbe a beszélgetésbe hallgathatnak bele most a műsor segítségével.
1: Még egy fontos vezérvonala van a ti csaknem 40 éves történeteteknek, az alapítástól kezdve a mai napig, az, hogy önállóság, civilség, függetlenség, ez a vezérvonalatok maradt.
2: Így van, jövőre megjelenik, biztos, hogy megjelenik. A harmadik vagy negyedik kiadványunk, ez 20 évesek voltunk, akkor jelent meg, aztán meg még kétszer és jövőre, negyedik alkalommal, aminek az a címe, hogy szegény szabadok. Ez mindent elmond. Tehát szabadok. De a szabadok azt, szabadok, tehát soha semmilyen külső presszió nem kellett teljesítenünk. Volt erre számtalan kísérlet, hogy x ennyi és ennyi pénzt kapunk, és akkor ezt is ezt kell csinálni. És akkor azt mondtuk, hogy hát nekünk az nem tetszik. Hát akkor nincs pénz. Akkor nincs pénz. Akkor nem csináljuk. Tehát ára van, ezért van ott a szegény. Szóval ott a szegény szabad. Na most ennek nem feltétlenül muszáj így lenni, mert hát szabadnak lehet lenni gazdagon is, tehát nem az arról van szó, hogy minden áron szegények szeretnénk lenni, csak hát egyszerűen ez adódott eddig, de hát ha ez is megváltozhat majd. Uram, bocsánat, hogy megmarad a szabadság, aztán meg nem is kell annyira szegénynek lenni. Úgyhogy, hát, de egyelőre azért ez maradt, ez az állapot.
1: Amikor ugye most elkezdtük a beszélgetést, meg amikor az Ágota 3 hete megkért, hogy esetleg legyek ennek a beszélgetésnek a moderátora, és tisztán látszott, hogy tényleg akkora idők, akkora történések, hogy képtelenség alaposan a mélyre lenni, tényleg csak így megérintve kaphatunk egyfajta metszetet ezekről a történeteitekről, de a ti esetetekben egy dologról még mindenképpen beszélni kell, úgy érzem a Beregszászi Színházzal való kapcsolat, ami egészen a Nemzeti Színházig elnyúlt, aztán a Színházi Olimpiáig, ez is egy fontos történés az életetekben.
2: Köszönöm a kérdést, habár manapság ezt talán lassan le is tagadja, hogy a Beregszászi Színházzal vagy a Nemzeti Színházzal kapcsolat van, de hát nem kell, mi erre örülünk ennek, hogy ez így alakult. A 90-es évek elején Vasvár volt az első helyszín az országban, ahol a Beregszásziak megjelentek. Érdemes találnak. Egy mesejátékot hoztak, Oscar Wilde Boldog Herceg című játékát, és azt követően gyakorlatilag valahogy természetes módon adódott, hogy évente visszatértek. És évente hetekig voltak itt, el voltak itt szállásolva a volt Szenespincéből átalakított szállóhelyen, egyáltalán nem ideális körülmények között, és akkor itt készültek darabok, és innét mentek játszani egészen Szlovénián át a megye és a szomszéd megye színjátszó helyeire. És ez a kapcsolat aztán továbbfejlődött, a gyerek stúdió is nagyon gyakran jött Vasvárra. Március 15-én, október 23-án hoztak ünnepi műsort a mesejátékaikon kívül, és ez azért volt rendkívül fontos, mert minőséget hoztak az ünnepi műsorokhoz, és ez formáló erővel bírt a város lelkületére. És hát aztán gyakorlatilag, amikor több olyan esemény is volt, hogy a Nemzeti Színházban szerveztünk színházi előadásokat, és felmentünk együtt, és ott néztük meg az akkor oda szerződött beregszászi színészeket. És hát mai napig is gyakorlatilag valamilyen módon tartanak ezek a kapcsolatok. Olyan szinten is, amiről nem is tudunk, hanem néha csak felbukkan valahonnan egy ilyen hír, hogy például, nem tudom én, valaki, aki gyerekként ezelőtt 20 évvel a X néniné vagy bácsinával elszállásolva, az néhány nappal vagy héttel ezelőtt itt járt, és és beszélgettek, és meglátogatta a nénét, a Tarpai Vikét, nem tudom én, akinek a neve most már eléggé kell ismert lenni. Tehát ezek a kapcsolatok, ezek átszövik az életünket a mai napig, és élnek. De egyelőre ennyi, Beregszászi.

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Kerekasztal beszélgetés segítségével tekintettek vissza a Vasvári Színjátszás elmúlt 40 évére múlt szombaton a Nagy Gáspár Kulturális Központban. Pataki András, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Rajner Ágota, az Üssa Hasadra színpad vezetője, és Gerd Jerezső, a Vasvári Játékszín tagja osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.
2: Ja, idő, sok tudtam, hogy késő estig el lehetne beszélgetni, és azt is tudtam, hogy idő ketyeg az óra. Úgyhogy ilyen szempontból egy zárókört szeretnék indítani, mármennyire sajnálom, hogy ez egyre van már csak időnk, hogy Andrástól általában kérdezem, hogy milyen jövőt kíván a színháznak, és itt a profi színházat is beleértem, egyáltalán a színház eszmének, hogy ebben a mai zűrzavaros világban milyen jövője lehet ennek, és ugyanígy majd tőletek is kérdezem, hogy a ti csapatotoknak milyen jövőt kívántok, de akkor ez van.
3: Azokat a szerveződési pontokat, amelyek kapcsán konkrét választ tudnék adni, az politika mentesen nem fejthető ki. Ezért taktikusan nem válaszolnék tulajdonképpen a kérdésedre, de úgy teszek, mintha válaszolnék mégis, és kezdem egyből a biztatással, ami az ókori retorikában egy nagyon fontos tényező volt, soha nem lehetett kihagyni a biztatás részt a záró, a befejező szakaszból. Nagyon fontos annak a elérése, hogy akikhez szólunk, azok a tettek mezején váltsák életté azt, amiről éppen szó van, tehát cselekvésre buzdítsuk a közösséget, úgyhogy most erre térek rá egyből, az operatív kérdéseket pedig talán most mellőzném. De talán fontosabb is ez. A tettek mezején mit lehet tenni? Azt lehet tenni, hogy a közösségek ne bomoljanak föl. Ez lehet az első számú feladat. Ne szűnjenek meg. Az emberi kapcsolattartásban az interpersonalitás kezd teljes mértékben háttérbe szorulni. Ráfogható ez természetesen a Covid-ra, van is benne igazság. Mármint az lezárásokra, a járvány időszakára, persze. Ráfogható a ma már olyan okos készülékekre, amelyekkel a felnövekvő generációk szinte kizárólagos és intim viszonyban élnek. Ezeknek nincs személyi közi tartalma, vagy általában nincs egy fiktív, ahogy tetszik, képzelt valóság jön létre. A közösség az egyetlen ellenerő, ami az elszigetelődés ellen hat. A közösség az egyetlen olyan tényező, ami megmentheti az embert attól, hogy véglegesen elmagányosodjon. A közösség tehát, lett légyen az éppen színjátszó közösség, vagy nyugdíjas klub, vagy sok mindent említhetnénk. A közösség az, ami lehetőséget teremt arra, hogy az ember egyénileg nagyon gyakran megélt gyengeségét át tudja minősíteni közösségben megélt erősségét. Mert a közösségben valóban van erő. Mert a közösségnek nem lehet azt mondani, 500 embernek már nem lehet azt mondani, hogy na, menj innen a fenébe. Egy embernek simán lehet ezt mondani. 500-nak már nehezebb. 5000-nek, ez egy város lakossága, mint például itt Vasvár, végképp nehezebb. Tehát meg kell próbálni a közösségeket életben tartani, meg kell próbálni ezeket az alkalmakat, ünnepeket megtalálni ehhez, ami közösséget épít, és ami az ember egyik embernek a másikkal való kapcsolatát erősíti. Ez egy kitűnő terep erre, tehát most aminek kapcsán beszélünk, ez ennek egy torta szelete. Nekünk most ez a legfontosabb torta szelet az ország tortájából, de nyilván vannak más érdeklődéssel bíró emberek, akik akár a sport, akár számos terület vonatkozásában ugyanígy meg tudják magukat szervezni. Én ezt tartanám a legfontosabbnak, mert abban az esetben, hogyha ez a kis közösség, ugye, ami egy családon, vagy egy városi terület különböző sejtjein, de akár egy nemzethez való tartozáson keresztül meg tudnak fogalmazódni, ebben hatalmas erő lehet. És a közösségek megtartásában nem lehet senki, hogy mondjam, vagy nem kéne, hogy finnyás legyen, nem kéne, hogy egyéni érdekeket helyezzen előtérbe, ugyanis ha az ember, akinek állítólag az embernek a lényege az értelem, ez szerintem amúgy még talán fedi is a valóságot, filozófiailag egészen biztos. Tehát, hogyha az ember lényege az értelem, akkor meg kell lássa azt, hogy az egyéni érdeke az úgy kevesebb a közösségi érdeknél, hogy ez pont az egyéni érdeke. Az az egyéni érdekem, hogy közösségi érdekem legyen. Mert az az érdekérvényesítő erő. Ez tud holnapot teremteni, ez tud identitást adni, ez tudja az egyénnek, akárha van, tegyük fel tehetséget, ezt tudja kibontakoztatni. Én otthon a kert végében hiába vagyok tehetséges ember. Kit érdekel? Már egy idő múlva engem sem. De ha közösségben élünk, akkor ennek a tehetség kibontakozására pontosan az interpersonalitás számos megnyilvánulásában és vonatkozásában lehet termő ereje. Na hát ez lenne a jövő. Tehát most azt hagyjuk, hogy mire nem lesz pénz, meg mire nincs pénz, meg hogy mit rontottunk el az elmúlt években, meg mit nem. Ez teljesen fölösleges, partalan beszélgetés. Sokkal nagyobb problémák vannak annál, mint hogy ezt boncolgassuk. Például ez. Maradjanak meg a közösségeink.
2: Hát ez még végszólnak is szép. Bár nem én vagyok, hogy majd a látod, de...

0: kerekasztal beszélgetés segítségével tekintettek vissza a Vasvári Színjátszás elmúlt 40 évére múlt szombaton a Nagy Gáspár Kulturális Központban. Pataki András, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Rajner Ágota, az Üssa Hasadra színpad vezetője, és Gergye Rezső, a Vasvári Játékszín tagja osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.
1: Milyen jövőt remélsz a színjátszócsapatodnak?
2: Azt gondolom, hogy a amatőr és profik közti volt fal, az valahol megszűnt már. Ott szépen lassan ez úgy eltűnt, tehát ezelőtt 20-30 évvel még ez sokkal nehezebben átjárható volt oda-vissza. Most ez egy sokkal normálisabb, egészségesebb dolog. Nem rendkívüli már, hogyha egy falusi amatőr csoportban megjelenik egy úgymond profi színész vagy rendező, és ottan csinál valamit, vagy egy teljesen amatőr megjelenik egy nagy színháznál. Ezek a dolgok egyre inkább szerves módon alakulhatnak. Magának ennek a tevékenységnek is, hogyha most leszökítem a színjátszásra, azt mondom, hogy mondjam, egyre inkább belekényszeríti ezt a szférát is abba a mindenkori működési szisztéma, hogy nem tudja napi működést biztosítani, hogyha nincs legalább egy vagy két olyan ember, aki csak ezzel foglalkozik. De ez képtelenség. Tehát a nagy többség számára nincs ez a lehetőség, hogy ezzel egy ember is úgymond főállásban foglalkozhat. Nincs erre támogatás, és nincs erre fedezet. Márpedig, ugye ezelőtt 30 vagy 40 évvel az nem volt probléma, be kellett jönni valakinek agytilajból busszal, és akkor az nem volt kérdés, hogy valaki fizeti-e, ő saját maga fizet. Ő neki fontos volt, az jött. Manapság, kérem szépen, ez lehetetlen. Ha be kell jönni nagy tilajból, akkor az x ezer forint. Akkor az úti költség. De csak egyetlen példa, tehát kézzelfogható, azt hiszem. Hát azt akarom mondani, hogy ha nincsen erre egy, hogy mondják, ez humán erő, nincs erre elég humán erő, akkor nem tudja a napi működést megoldani. Tehát a úti költség, terembér, telefon, posta, kész. Tehát nem arról beszélek, hogy embereket fizetni kell, hanem arról, hogy ezek vannak akkor is, hogyha erre nincs, aki végezze. Nincs, aki végezze ezt. Nincs erre kapacitás. Ezzel együtt azt mondom, hogy mivel hogy mindig lesznek, akiknek ez fontos, mindig lesznek, akiknek ez fontos, ezért mégiscsak a dolog működni fog természetes módon, és hát afelé kellene terelni a dolgot, hogy ezek a napi működési nehézségek, ezek ne vesztenek el a bürokrácia útvesztőjében, tehát a bürokrácia útvesztőjében vesznek el nagyon sok csoport. Ezen kellene, és hát szerintem majd fogunk is változtatni. Én alapvetően derülátó vagyok, tehát azt, amit az András mondok, az egy jó ezt tudni, tehát hogy régen is a biztatást kell mondani, tehát azt gondolom, hogy csináljuk ezt tovább jókedvel, vidáman, úgyhogy szerintem menni fog a dolog. Lehet, hogy csak vicc mesélésre feldik majd az energia, de akkor is valami történni fog.
1: Ágott a tiéd a véggondolat, milyen jövőt remélsz a csapatodnak?
3: Hát én nagyon-nagyon szeretném, hogyha más is rendezne, tehát hogy az alkotásba beszáll abban, hogy azért próbálkozunk már, de hogy ne én mondjam meg mindig azt, hogy mi legyen, hanem ez egy közös gondolkodás legyen adott esetekben, egy dramaturgiánál is, vagy bárminél. És hát nyilván akkor lennék boldog, hogyha kicsiket is tudnánk vinni a hátunkon. Tehát, hogy föl tudnánk őket szívni a közösségbe, attól függetlenül, hogy 8 éves, 10 éves, 12 éves most. De hát a
4: miénk. Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
0: Ennyi volt háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
4: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még várni kell a körmendi közvilágítás korszerűsítésére. Gomba kavalkád a szombathelyi vásárcsarnokban. Csomót találtak a pápa tüdejében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra sem született végleges döntés a körmendi közvilágítás korszerűsítéséről. A képviselőtestület legutóbbi ülésén ismét megkezdte a tárgyalást, végül azonban levették azt a napirendről. Dr. Szabó Barna polgármester szerint fontos lenne, hogy minél hamarabb elinduljon a beruházás, amely már hosszabb ideje visszatérő téma.
2: Abba egyetértett a testület már régen, hogy ha a pályázatot nem írtak ki már évek óta, akkor vegyünk föl hitelt rá, és annak a törlesztését osztuk be. Azért meri bevállalni az önkormányzat az esetleges ilyen hitelt egyébként, mert törlesztés energiatakarékos izzogon keresztül a energiaszámlán meg is spóroljuk. Felelősség teljesen bele tudunk menni egy ilyen hitelfelvételbe, és van egy megtervezett rekonstrukciónk, képviselőtestület fele inkább visszalépett ettől. Most viszont szembesültünk vele, hogy igen, minőségben hátrább lépünk, tudunk pénzspórolni, de újra meg kell terveztetni, aminek komoly költsége van, havi szinten 1 millió forintot spórolnánk azzal, hogyha már újak lennének. Úgyhogy annak örültem volna, hogyha már most ezek a újak világítanak. Most viszont még várunk egy kicsit, bízom benne, hogy rövidesen konszenzus születik a testület minden tagja között, és akkor mi hamarabb el tud indulni ez a beruházás is.
1: Összegezte szeptemberi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak, nyilatkozta Balogh Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvivője egy kiemelt esetet ismertetett is.
3: Szeptemberben 73 esetben volt szükség műszaki mentésnél tűzoltói segítségre, míg 36 esetben pedig tűzesethez kellett vonulnia a tűzoltóknak. Tűzesetek közül pedig az egyik az szeptember 7-én reggel a Sárvári Baromfi feldolgozó üzem csarnokában történt, a Rábasonémi úton. Itt egy hűtőszerkezet gyulladt ki az üzemcsarnokban. A tűzeset során a csarnok füsteltelítődött, mintegy 30 hivatásos tűzoltó érkezett a helyszínre Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről, akik helyi szakemberek segítségével megkeresték a tűz forrását, majd eloltották a lángokat. Összesen 320 dolgozó használta el a gyáregységet az oltás idejére.
1: A száraz ősz ellenére több mint 140 gombafajt sikerült összegyűjteni a szerdai szombathelyi gomba bemutatóra. A vásárcsarnok szakemberei a Dunántúl számos pontját bejárták, hogy minél változatosabb legyen a kínálat. A látogatók holnap délelőtt az ehető és mérgező fajok közti különbséget is megismerhetik, a gyerekeket pedig játékos feladatok és több faragás várja, tudtuk meg Polákovics Marietta igazgatótól.
4: Schindler itt a gombaszakellenőrünk évközben és többször is különböző tematikával tart előadást, hogy ezzel is edukálja a szombathelyi lakosokat a gombák világában. Igény van rá, mindenképpen azért is kezdtük ezt tervezni, illetve láttuk azt, hogy mennyire nem rendelkeznek bizonyos információkkal az emberek, hogy hogyan hozzák be a gombát, hogyan gyűjtik, vagy mik a legalapvetőbb hibák, amiket elkövetnek, és ezért is gondoltuk, hogy nagyon hasznosak lehetnek ezek az információk.
1: A találkozás a gombákkal bemutatót szerdán reggel 8 és 11 óra között tartják a szombathelyi vásárcsarnokban. Rendőrök, erdészek és vadászok együttműködésének köszönhetően találták meg sértetlenül azt a 92 éves nőt, aki gombaszedés közben tévedt el Apát István falva melletti erdőben, tájékoztatott a rendőrség. Az idős nő egyedül indult gombát szedni, de nem tért vissza a szállásra. A körzeti megbízott telefonon tartotta vele a kapcsolatot, miközben szirénázva járta a környéket. A vadásztársaság, a természetvédelmi őrszolgálat és az erdészet is bekapcsolódott a keresésbe, végül épségben megtalálták a nőt. A Hit nemzet megtartó szerepéről és a Szombathelyi Egyházmegye történetéről tartott előadás dr. Székely János megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Körmenden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására. Hangsúlyozta, a jövő építéséhez a hit mellett összefogásra és a széthúzás meghaladására is szükség van. Az információs manipuláció elleni fellépés, valamint az EU bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek az Európai Unió külügyminisztereinek luxemburgi tanácsülésén, amelyre elutazott Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője is. A külügyminiszter Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárgyalások első témája, miként tud Európa hatékonyabban fellépni a rosszindulatú összehangolt információs manipulációval és a külső hibrid fenyegetésekkel szemben. A 2027-es évásvány címjelöltjeit is megismerheti a közönség a Lelkes Ásványbörzén, amelyet október 17-18-án tartanak Budapesten a MOM Sportban. A rendezvényen 120 kiállító mutatja be kínálatát, több mint 2000 négyzetméteren, ahol ásványok, ékszerek, drágakövek és fosszíliák között válogathatnak az érdeklődők. A látogatók szakmai bemutatókon, interaktív programokon és előadásokon vehetnek részt, miközben különleges ásványokat, ősmaradványokat és kézműves termékeket ismerhetnek meg. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó a pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségi problémái, aktív életmódot folytat és rendszeresen úszik, teniszezik.
0: Sporthírek.
1: A körmendi FC a VVS-e ellen 2-1-es győzelmet aratott a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában idegenben. A Tuti Textil Körmend VVS-e a Nádast KSE vendége volt a Vas megyei másodosztályú bajnokság vasárnapi fordulójában. A Körmend 4-1-re kapott ki a vendéglátóitól.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, helyenként viszont kisebb eső kialakulhat. A légmozgás emellett többnyire mérsékelt marad, így reggel 5-7, délután 13-20 fokot mérhetünk.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Jól vették az iskolaváltás akadályait a gersekaráti diákok. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a rázsósok. Meghalt a férfi, aki bement a tigrisek területére egy vadas parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Beilleszkedtek új közösségeikbe a gersekarátról Körmendre érkezett diákok. A tagiskola megszűnése után 35 tanuló kezdte meg a tanévet a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolában. Számukra iskolabuszt is indítottak, a nyolcadikosokat pedig együtt tartották, tudtuk meg Kiskós Kittitől, a Körmendi Oktatási Intézmény igazgatójától.
2: Úgy gondoltuk, hogy miután ők már 8 éve együtt alkotnak egy közösséget, illetve az osztályfőnökük is az iskola dolgozója lett, így ők külön osztályban vannak, azt gondolom, hogy ez őnekik egy nagyon szerencsés, a többiek pedig beintegrálódtak. 2, 4, 6, 5 a már meglévő osztályainkba. Igyekeztünk azt is figyelembe venni, hogy a gersekarától érkező gyerekek egy osztályba kerüljenek, tehát hogy legyen mindenkinek ismerőse. Én úgy érzem, meg úgy látom, hogy a folyosón is nagyon hamar kapcsolatokat teremtettek a körmendi gyerekekkel is. Többször látom a felsősöket iskola után is, akár a főtéren, vagy mondják is, hogy többször találkoznak, úgyhogy azt gondolom, hogy így az első lépések azok jól teltek.
1: Egyiptom titkainak nyomában címmel tart előadást Vas Péter Baxter utazó és fotós október 15-én csütörtökön a Sinkovics Imre Filmszínházban a Világjáró Klubja ismeretterjesztő sorozat részeként. A program az észak-afrikai ország világába kalózolja az érdeklődőket, akik a fotós élményein és felvételein keresztül ismerhetik meg Egyiptom különleges helyszíneit és kulturális értékeit. Összegezte 2 éves munkáját Körmend polgármestere, Pogács Mónika információi következnek.
3: A város egészének hosszú távú érdekeit kell szem előtt tartani a településvezetői döntések meghozatalakor, még akkor is, ha azok nem mindenki számára kedvezőek, írt a közösségi oldalán Körmend polgármestere, a városvezetői megbízatása kezdetének második évfordulójára emlékezve. Dr. Szabó Barna példaként említette az utcafelújításokat, a sportegyesületek támogatását és a városi kitüntetések odaítélését. Mint írta, ezekben az esetekben is lehetnek olyanok, akik úgy érzik, hogy más területek vagy személyek szintén megérdemelnék a figyelmet, a támogatást vagy az elismerést. Hangsúlyozta, az eltérő döntések nem feltétlenül jelentik azt, hogy a városvezetés egyes embereket vagy közösségeket többre, másokat kevesebbre tart. A rendelkezésre álló források és lehetőségek végesek, ezért mérlegelni és rangsorolni kell a különböző igényeket. Dr. Szabó Barna szerint a városvezetés egyik legnehezebb feladata annak elfogadása, hogy még a körültekintően meghozott döntésekkel sem lehet mindenki egyetértését elnyerni. A döntések mércéjének ezért az átgondoltságnak, az indokolhatóságnak és a méltányosságnak kell lennie, miközben a város egészének hosszú távú céljai élveznek elsőbséget. A bejegyzésben Dr. Szabó Barna polgármester köszönetet mondott munkatársainak, valamint azok, akik bizalmukkal és biztatásukkal segítették munkáját. Hozzátette, továbbra is motiváltan, örömmel és ambícióval kívánja szolgálni Körmendet polgármesterként.
1: A volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja az államfő legfőbb ügyésznek. Fejes Péter volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A megyei főügyész helyettesként menj nyugdíjba 2025-ben. Az előző legfőbb ügyész Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt. Jubileumi orsolyanapi vására készülnek Kőszegen. 25. alkalommal rendezik meg október 17-én és 18-án az orsolyanapi vásárt Kőszegen a Jurisics vár szervezésében, közölte Póca Zoltán igazgató. A történelmi belvárosban mintegy 150 vásáros, köztük kézművesek, borászok és méhészek kínálják portékáikat. A főtéren és a Jurisics várban kulturális programokkal is várják az érdeklődőket. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a Rázsó Technikum diákjai. Az országos könyvtári napok keretében a tanulóknak különböző témákra épülő feladatsorokat kellett megoldaniuk. A programon 2 9-es osztály, valamint a végzős kereskedelmi értékesítők képviselték az intézményt. A labdarúgással kapcsolatos kvízben Kovács Nikoletta és Horváth Levente szerepelt kiemelkedően. a sorstársi segítség erősítését, valamint a róluk szóló döntésekbe történő beleszólás lehetőségét szorgalmazzák a mentális egészségügyi nehézségekkel élők a Mentális Egészség október 10-i világnapja alkalmából. Olvasható a Tapasztalati Szakértői Grémium közleményében. Azt írják, a mentális nehézségekkel élők tapasztalata nem pusztán személyes történet, hanem fontos tudás és szakértelem. Nem elég történeteiket meghallgatni, az érintetteknek lehetőséget kell kapniuk arra is, hogy részt vegyenek azoknak a döntéseknek az alakításában, amelyek az életüket érintik. A Kék Balaton lett a Balaton sütije, a fekete áfonya muszt, málnát és olívaolajat tartalmazó édesség hullámos formájával, fehér csokoládé és velúr bevonatával és roppanós rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi, így tudósít az MTI. A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. Meghalt Anglia egyik vadasparkjában egy látogató, aki bement a tigriseknek elkerített részre, és az egyik nagymacska megtámadta. A parkot kifejezetten nagyvadak, köztük oroszlánok, tigrisek, leopárdok, gepárdok, jegesmedvék és barna medvék bemutatására alakították ki. Az állatok a természetbeli környezetükhöz nagyon hasonló, hatalmas szabadtéri területeken élnek.
0: Sporthírek.
1: A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül, de Kerkez Milossal kezdőben 3-0-ra kapott ki a vendég Manchester Citytől az angol labdarúgó bajnokság vasárnapi rangadóján. A magyar válogatott csapatkapitánya nem került be a Pol keretébe. A vezetőedző elárulta, a középpályás túlhajszolt állapotban tért vissza a Nemzetek Ligája meccsek miatt tartott szünetről, ráadásul meghúzódott a combhajlító izma, és nincs 100%-os állapotban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, helyenként viszont kisebb eső kialakulhat. A légmozgás emellett többnyire mérsékelt marad, így reggel 5-7, délután 13-20 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos, hűvös idő lesz. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Letartóztatásban marad Hankó Balázs. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter és államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-i döntését. A törvényszék szerint megalapozottan gyanúsítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés bűncselekményének elkövetésében, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-ig várják. Washington folytatja a hírszerzési értesülések megosztását Ukrajnával, mondta Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében. Meggyőződését fejezte ki, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky is véget vetne a háborúnak, de mint fogalmazott, sok a gyűlölet köztük, és nem tudják, hogyan lépjenek ezen túl. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Proust összkiadás fordítójaként vehette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt időnyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszönöm a hallgatókat, Laposi Gabriella vagyok. Továbbra sem született végleges döntés a körmendi közvilágítás korszerűsítéséről. A képviselőtestület legutóbbi ülésén ismét megkezdte a tárgyalást, végül azonban levették azt a napirendről. Dr. Szabó Barna polgármester szerint fontos lenne, hogy minél hamarabb elinduljon a beruházás, amely már hosszabb ideje visszatérő téma.
2: Abba egyetértett a testület már régen, hogy ha a pályázatot nem írtak ki már évek óta, akkor vegyünk föl hitelt rá, és annak a törlesztését osztuk be. Azért meri bevállalni az önkormányzat az esetleges ilyen hitelt egyébként, mert törlesztés energiatakarékos izzogon keresztül a energiaszámlán meg is spóroljuk. Felelősségteljesen bele tudunk menni egy ilyen hitelfelvételbe, és van egy megtervezett rekonstrukciónk, képviselőtestület fele inkább visszalépett ettől. Most viszont szembesültünk vele, hogy igen, minőségben hátrább lépünk, tudunk pénzt spórolni, de újra meg kell terveztetni, aminek komoly költsége van. Havi szinten 1 millió forintot spórolnánk azzal, hogyha már újak lennének. Úgyhogy annak örültem volna, hogyha már most ezek a újak világítanak. Most viszont még várunk egy kicsit. Bízom benne, hogy rövidesen konszenzus születik a testület minden tagja között, és akkor mi hamarabb el tud indulni ez a beruházás is.
1: Összegezte szeptemberi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak, nyilatkozta Balogh Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvivője egy kiemelt esetet ismertetett is.
3: Szeptemberben 73 esetben volt szükség műszaki mentésnél tűzoltói segítségre, míg 36 esetben pedig tűzesethez kellett vonulnia a tűzoltóknak. Tűzesetek közül pedig az egyik az szeptember 7-én reggel a Sárvári Baromfi feldolgozó üzemcsarnokában történt a Rábasonéni úton. Itt egy hűtőszerkezet gyulladt ki az üzemcsarnokban. A tűzeset során a csarnok füsteltelítődött, mintegy 30 hivatásos tűzoltó érkezett a helyszínre Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről, akik helyi szakemberek segítségével megkeresték a tűz forrását, majd eloltották a lángokat. Összesen 320 dolgozó hagyta el a gyáregységet az oltás idejére.
1: A száraz ősz ellenére több mint 140 gombafajt sikerült összegyűjteni a szerdai szombathelyi gomba bemutatóra. A vásárcsarnok szakemberei a Dunántúl számos pontját bejárták, hogy minél változatosabb legyen a kínálat. A látogatók holnap délelőtt az ehető és mérgező fajok közti különbséget is megismerhetik, a gyerekeket pedig játékos feladatok és több faragás várja, tudtuk meg Polákovics Marietta igazgatótól.
4: Schindler itt a gombaszak ellenőrünk évközben és többször is különböző tematikával tart előadást, hogy ezzel is edukálja a szombathelyi lakosokat a gombák világában. Igény van rá mindenképpen, azért is kezdtük el szervezni, illetve láttuk azt, hogy mennyire nem rendelkeznek bizonyos információkkal az emberek, hogy hogyan hozzák be a gombát, hogyan gyűjtik, vagy mik a legalapvetőbb hibák, amiket elkövetnek, és ezért is gondoltuk, hogy nagyon hasznosak lehetnek ezek az információk.
1: A találkozás a gombákkal bemutatót szerdán reggel 8 és 11 óra között tartják a szombathelyi vásárcsarnokban. Beilleszkedtek új közösségeikbe a Gerse Karátról Körmendre érkezett diákok. A tagiskola megszűnése után 35 tanuló kezdte meg a tanévet a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolában. Számukra iskolabuszt is indítottak, a nyolcadikosokat pedig együtt tartották, tudtuk meg Kiskós Kittitől, a Körmendi Oktatási Intézmény igazgatójától.
5: Úgy gondoltuk, hogy miután ők már 8 éve együtt alkotnak egy közösséget, illetve az osztályfőnökük is az iskola dolgozója lett, így ők külön osztályban vannak, azt gondolom, hogy ez őnekik egy nagyon szerencsés. A többiek pedig beintegrálódtak ketten, négyen, hatan, öten a már meglévő osztályainkba. Igyekeztünk azt is figyelembe venni, hogy az első korától érkező gyerekek egy osztályba kerüljenek, tehát hogy legyen mindenkinek ismerőse. Én úgy érzem, meg úgy látom, hogy a folyosón is nagyon hamar kapcsolatokat teremtettek a körmendi gyerekekkel is. Többször látom a felsősöket iskola után is, akár a főtéren, vagy mondják is, hogy többször találkoznak, úgyhogy azt gondolom, hogy így az első lépések azok jól teltek.
1: Egyiptom titkainak nyomában címmel tart előadást Vas Péter Baxter utazó és fotós október 15-én csütörtökön a Sinkovics Imre Filmszínházban a Világjáró Klubja ismeretterjesztő sorozat részeként. A program az észak-afrikai ország világába kalózolja az érdeklődőket, akik a fotós élményein és felvételein keresztül ismerhetik meg Egyiptom különleges helyszíneit és kulturális értékeit. Összegezte két éves munkáját Körmend polgármestere, Bogács Mónika információi következnek.
6: A város egészének hosszú távú érdekeit kell szem előtt tartani a településvezetői döntések meghozatalakor, még akkor is, ha azok nem mindenki számára kedvezőek, írt a közösségi oldalán Körmend polgármestere a városvezetői megbízatása kezdetének második évfordulójára emlékezve. Dr. Szabó Barna példaként említette az utcafelújításokat, a sportegyesületek támogatását és a városi kitüntetések odaítélését. Mint írta, ezekben az esetekben is lehetnek olyanok, akik úgy érzik, hogy más területek vagy személyek szintén megérdemelnék a figyelmet, a támogatást vagy az elismerést. Hangsúlyozta, az eltérő döntések nem feltétlenül jelentik azt, hogy a városvezetés egyes embereket vagy közösségeket többre, másokat kevesebbre tart. A rendelkezésre álló források és lehetőségek végesek, ezért mérlegelni és rangsorolni kell a különböző igényeket. Dr. Szabó Barna szerint a városvezetés egyik legnehezebb feladata annak elfogadása, hogy még a körültekintően meghozott döntésekkel sem lehet mindenki egyetértését elnyerni. A döntések mércéjének ezért az átgondoltságnak, az indokolhatóságnak és a méltányosságnak kell lennie, miközben a város egészének hosszú távú céljai élveznek elsőbséget. A bejegyzésben Dr. Szabó Barna polgármester köszönetet mondott munkatársainak, valamint azoknak, akik bizalmukkal és biztatásukkal segítették munkáját. Hozzátette, továbbra is motiváltan, örömmel és ambícióval kívánja szolgálni Körmendet polgármesterként.
1: A volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja az államfő legfőbb ügyésznek. Teljes Péter volt Vas megyei főügyész helyettest javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Teljes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A megyei főügyész helyettesként menny nyugdíjba 2025-ben. Az előző legfőbb ügyész Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt. Jubileumi Orsolya napi vására készülnek Kőszegen. 25. alkalommal rendezik meg október 17-én és 18-án az Orsolya napi vásárt Kőszegen a Jurisics vár szervezésében, közölte Póca Zoltán igazgató. A történelmi belvárosban mintegy 150 vásáros, köztük kézművesek, borászok és méhészek kínálják portékáikat. A főtéren és a Jurisics várban kulturális programokkal is várják az érdeklődőket. Könyvtári vetélkedőn vettek részt a Rázsó Technikum diákjai. Az országos könyvtári napok keretében a tanulóknak különböző témákra épülő feladatsorokat kellett megoldaniuk. A programon két 9-es osztály, valamint a végzős kereskedelmi értékesítők képviselték az intézményt. A labdarúgással kapcsolatos kvízben Kovács Nikoletta és Horváth Levente szerepelt kiemelkedően. Rendőrök, erdészek és vadászok együttműködésének köszönhetően találták meg sértetlenül azt a 92 éves nőt, aki gombaszedés közben tévedt el a Páti István falva melletti erdőben, tájékoztatott a rendőrség. Az idős nő egyedül indult gombát szedni, de nem tért vissza a szállásra. A körzeti megbízott telefonon tartotta vele a kapcsolatot, miközben szirénázva járta a környéket. A vadásztársaság, a természetvédelmi őrszolgálat és az erdészet is bekapcsolódott a keresésbe, végül épségben megtalálták a nőt. A Hit nemzetmegtartó szerepéről és a Szombathelyi Egyházmegye történetéről tartott előadást dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Körmenden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására. Hangsúlyozta, a jövő építéséhez a hit mellett összefogásra és a széthúzás meghaladására is szükség van. Az információs manipuláció elleni fellépés, valamint az EU bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek az Európai Unió külügyminisztereinek luxemburgi tanácsülésén, amelyre elutazott Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője is. A külügyminiszter Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárgyalások első témája, miként tud Európa hatékonyabban fellépni a rosszindulatú összehangolt információs manipulációval és a külső hibrid fenyegetésekkel szemben. A 2027-es évásványa címjelöltjeit is megismerheti a közönség a Lelkes Ásványbörzén, amelyet október 17-18-án tartanak Budapesten a Momosportban. A rendezvényen 120 kiállító mutatja be kínálatát, több mint 2000 négyzetméteren, ahol ásványok, ékszerek, drága kövek és fosszíliák között válogathatnak az érdeklődők. A látogatók szakmai bemutatókon, interaktív programokon és előadásokon vehetnek részt, miközben különleges ásványokat, ősmaradványokat és kézműves termékeket ismerhetnek meg. A sorstársi segítség erősítését, valamint a róluk szóló döntésekbe történő beleszólás lehetőségét szorgalmazzák a mentális egészségügyi nehézségekkel élők a Mentális Egészség október 10-i világnapja alkalmából, olvasható a tapasztalati szakértői grémium közleményében. Azt írják, a mentális nehézségekkel élők tapasztalata nem pusztán személyes történet, hanem fontos tudás és szakértelem. Nem elég történeteiket meghallgatni, az érintetteknek lehetőséget kell kapniuk arra is, hogy részt vegyenek azoknak a döntéseknek az alakításában, amelyek az életüket érintik. A Kék Balaton lett a Balaton sütije, a fekete áfonya muszt, málnát és olívaolajat tartalmazó édesség hullámos formájával, fehér csokoládé és velúr bevonatával és roppanós rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi, így tudósít az MTI. A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. Meghalt Anglia egyik vadasparkjában egy látogató, aki bement a tigriseknek elkerített részre, és az egyik nagymacska megtámadta. A parkot kifejezetten nagyvadak, köztük oroszlánok, tigrisek, leopárdok, gepárdok, jegesmedvék és barna medvék bemutatására alakították ki. Az állatok a természetbeli környezetükhöz nagyon hasonló, hatalmas szabadtéri területeken élnek. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó a pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségi problémái, aktív életmódot folytat és rendszeresen úszik, teniszezik. A Körmendi FC a VVS-e ellen 2-1-es győzelmet aratott a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában idegenben. A Tuti Textil Körmend VS-e a Nádast KS-e vendége volt a Vas megyei másodosztályú bajnokság vasárnapi fordulójában. A Körmend 4-1-re kapott ki a vendéglátóitól. A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül, de Kerkez Milossal kezdőben 3-0-ra kapott ki a vendég Manchester City-től az angol labdarúgó bajnokság vasárnapi rangadóján. A magyar válogatott csapatkapitánya nem került be a Pol keretébe. A vezetőedző elárulta, a középpályás túlhajszolt állapotban tért vissza a Nemzetek Ligája meccsek miatt tartott szünetről, ráadásul meghúzódott a combhajlító izma, és nincs 100%-os állapotban.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos, hűvös idő lesz. Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 ezerre becsülte a számukat. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos, hűvös idő lesz. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Letartóztatásban marad Hankó Balázs. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter és államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-i döntését. A törvényszék szerint megalapozottan gyanúsítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés bűncselekményének elkövetésében, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-ig várják. Washington folytatja.